0: temploma a 20. század elején épült, és korábban soha nem végeztek rajta a teljes körű felújítást. A restaurálás során megújították a tetőzetét, valamint megerősítették a templom tartó szerkezetét is. Bár az új elektronikus útdíj fizetési platform már augusztus 31-én elindult, az új magasabb díjszabást csak október 1-től alkalmazzák Romániában. A személyautók és a tehergépjárművek tulajdonosai pedig eltérő módon fizetnek majd. A könnyebb járműveknél megmarad az idő alapú útdíj. A 3,5 tonna feletti áruszállító járműveknél viszont a tollról keretében már a megtett út alapján számolják ki a fizetendő összeget. A román elektronikus útdíjszedési rendszer következő fejlesztési szakasza már 2027-re esik. Bevezetésének menetrendje az elmúlt hónapokban többször is változott. Az eredeti tervek szerint az új szabályoknak már idén életbe kellett volna lépniük. Ezt a határidőt előbb július 1-ére, majd újabb halasztással október 1-ére módosították.
1: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Watch me dance, dance the night away. It's not about the money, money, money. We don't need your money, money. És legkedvesebb magyar kedvenceink.
1: Többet nincs, majd nincs haragban senkivel.
2: Volt, ami volt, lesz, ami lesz. Megérinthetjük az eget.
0: Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Hey now, you're an all-star, get your game on, go play. És legkedvesebb

0: legjobbak. Mindig. Plusz. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek Nagyváradon.
1: Holnaptól nem érdekel, hol jársz és kivel, hogy ki az újabb áldozat, ki téged elvisel. Holnap már nem érdekel, miért voltál ilyen, nem magyarázd a légy.

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Évi 3 milliárd eurót meghaladó értékben importálunk kész ruhákat és ruházati kiegészítőket. Megszavazták az új természetvédelmi stratégiát, ezen túl a helyi önkormányzatok véleményét is ki kell kérni a fontos intézkedések előtt. Drasztikusan csökken a gyermekek átoltottsága az Európai Unióban. Románia a sereghajtók közé került. Köszöntelek benneteket, Keserű Tomi vagyok, ezek a Plusz FM hírei. Évi 3 milliárd eurót meghaladó értékben importálunk kész ruhákat és ruházati kiegészítőket, írja az Járul Financiár. Az Országos Statisztikai Intézet adatai szerint a legnagyobb beszállítóink Lengyelország, Németország, Kína, Olaszország és Spanyolország. Az, hogy a legtöbb divatipari termék Lengyelországból és Németországból érkezik, természetes, mivel mindkét ország 3-3 céggel szerepel a legnagyobb hazai ruházati kiskereskedők ranglistáján. Kína annak ellenére a harmadik legnagyobb beszállítónk a készruhák terén, hogy a távol-keleti országnak egyetlen üzletlánca sincs jelen Romániában. Jelen van azonban, és egyre aktívabban a Temu, a Shein és az AliExpress. Arról, hogy mekkora a romániai forgalmuk, nem léteznek pontos adatok, mivel nincs hazai leányvállalatuk, ami azzal az előnnyel jár, hogy nem fizetnek adót. Megszavazták a biológiai sokféleség megőrzésére vonatkozó országos stratégiát. A plénumi voks előtt a jogi bizottság több fontos módosítást is elfogadott. Ezek közül az egyik legjelentősebb, hogy a hatóságoknak kötelező lesz kikérniük az érintett helyi vagy megyei önkormányzat véleményét minden olyan intézkedés előtt, amely hatással lehet az adott közösségre. Az önkormányzatoknak legfeljebb 60 napjuk lesz állást foglalni, ellenkező esetben a javaslatot automatikusan elfogadottnak tekintik. A módosítások egyike azt is rögzíti, hogy a természetvédelmi stratégia programdokumentumnak minősül. Ez azt jelenti, hogy önmagában nem szolgálhat jogalapként tilalmak vagy korlátozások bevezetésére. A benne szereplő intézkedések végrehajtásához minden esetben külön jogszabályokra lesz szükség. Míg az 1980-as évektől kezdve jelentős fejlődés volt megfigyelhető, a COVID-19 pandémia óta a gyermekek átoltottsági aránya több európai országban, köztük Romániában is jelentősen csökkent. Derül ki a The Lancet című szakfolyóirat tanulmányából. Ez a folyamat súlyosan veszélyezteti az egészségügyi biztonságot, és korábban már visszaszorított fertőző betegségek újbóli megjelenésével fenyeget. A nagyszabású elemzés során a kutatók 7 alapvető gyermekkori védőoltást lefedettségét vizsgálták. A felmérés rámutat, hogy a pandémia időszaka éles fordulópontot hozott. Az elmúlt években ugyanis egy általános és aggasztó visszaesés vette kezdetét. Az EU 16 tagállamában legalább 4 védőoltás esetében csökkent az átoltottság. A legkritikusabb a helyzet Bulgáriában, Cipruson, Írországban, Hollandiában, Romániában és Svédországban, ahol mind a 7 vizsgált vakcina felvétele alacsonyabb szintre süllyedt.
0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek,

szól a nyár, gyere ide már. Egy kicsit érezd a reggaeton. Amit érzek, túl megy a szavakon, a falakon átmászva. Most megmutatom, hogy akarom a szerelmet.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvenc.

az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Bukarest vezeti a legjobban fizetett munkahelyek toplistáját. A fővárosi átlagfizetés közel 50%-kal magasabb, mint az ország egyes megyeiben. Bár eltűntek a sorompók, de a rendőrök nem. Schengen után is ellenőrzik a román-magyar határt. Tanulmányt készített a Román Rendőrség Bűnügyi Kutató és Megelőzési Intézete az online részvény és kriptovaluta befektetési csalások áldozatairól. Köszöntelek benneteket, Keserű Tomi vagyok, ezek a Plusz FM hírei. Bukarest vezeti a legjobban fizetett munkahelyek toplistáját. A fővárosi átlagfizetés közel 50%-kal magasabb, mint az ország egyes megyéiben. A jól kereső alkalmazottak többsége az IT-szektorban, a jogterületén vagy a gyógyszeriparban dolgozik. A fővárosban a nettó átlagbér meghaladja a 7000 lejt. Ezt követi Kolozsvár 6600 lejjel és Temesvár valamivel több mint 6000 lejjel. A legalacsonyabb fizetések Hunyad megyében vannak, ahol az átlag mindössze 4100 lej. Bukarest nem ugyanazért a munkáért fizet többet, hanem oda koncentrálódik a legjobban fizetett munka. Az IT, a vállalati szféra és a menedzsment. A tehetségekért folyó verseny ott még keményebb, és gyakorlatilag ugyanazok a munkaadók harcolnak ugyanazokért a ritka szakemberekért. A munkavállalók elvárásai is hasonlóan magasak. 2025-ben átlagosan nettó 7000 lejes havi fizetést kértek, miközben a vállalatok valamivel több mint 5000 lejt kínáltak. Ez 30%-os különbséget jelent a kereslet és a kínálat között. Románia teljes jogú schengeni csatlakozásával eltűntek a sorompók és az állandó ellenőrzések a román-magyar határon. A rendőrségi kontroll azonban nem szűnt meg, hanem a határvonaltól a mélységi területekre és a fő közlekedési útvonalakra helyeződött át. Magyar rendőrök már Románia területén is közösen járőröznek román kollégáikkal, miközben a tranzitforgalmat a magyarországi gyorsforgalmi utakon ellenőrzik. Az ORFK a Krónikával közölte. A rendszert a magyar-osztrák határon működő közös járőrszolgálat mintájára alakították ki. A magyar és a román rendőrök a határrendészeti operatív helyzethez igazodó úgynevezett súlyponti ellenőrzéseket tartanak havonta több alkalommal. Tanulmányt készített a Román Rendőrség Bűnügyi Kutató és Megelőzési Intézete az online részvény és kriptovaluta befektetési csalások áldozatairól. A begyűjtött adatok szerint a lakóhely erősen befolyásolja a kockázatot. Az áldozatok 78%-a városi környezetből származott. A foglalkoztatási státusz is meghatározó tényező. Az áldozatok nagy része nyugdíjas volt. Az iskolázottság tekintetében a legfeljebb középfokú végzettségűek voltak leginkább kitéve a csalásoknak, de a felsőfokkal rendelkezők sem voltak biztonságban. Közülük is 38,8%-ot ért el a csalás. A leggyakoribb áldozati típus összességében a középfokú végzettségű 66 és 75 év közötti személy volt. A tanulmány szerint az elkövetés módja is jelentősen átalakult. Míg korábban az áldozatokat kártékony alkalmazások telepítésére vették rá, ma már az esetek jelentős részében egyszerűen pénz elküldésére szólították fel őket.
0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek,

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: A községek moldovai mintára történő önkéntes összevonását javasolja Siegfried Murechan kijelölt miniszterelnök. Több mint 21 millió lejből újult meg a nagyváradi Szent László templom és a Barátok temploma. Ekkora összeget felújításra a Magyar Történelmi Egyház 2022 előtt még nem kapott a román kormánytól. Bár az új elektronikus útdíjfizetési platform már augusztus 31-én elindult, az új, magasabb díjszabást csak október 1-től alkalmazzák Romániában. Köszöntelek benneteket, Kessérű Tomi vagyok, ezek a Plusz FM hírei. A községek moldovai mintára történő önkéntes összevonását javasolja Siegfried Murechan kijelölt miniszterelnök. Szerinte a kezdeményezés Moldovában sikeresnek bizonyult, ezért a tervet be fogja építeni a kormányprogramba, amelyet hamarosan a parlament elé terjeszt. A moldovai kormány több mint 6,5 milliárd moldovai leértékű ösztönző csomagot bocsát azoknak az önkormányzatoknak a rendelkezésére, amelyek az önkéntes összevonás mellett döntenek. Mint ismeretes, Romániában is évek óta téma a közigazgatási reform, mivel egyes vélemények szerint túl sok kis település van az országban, amelyek képtelenek előteremteni a működéshez szükséges pénzt. Egyes politikai javaslatok szerint a községek összevonása nemzeti prioritás kellene, hogy legyen, és célul tűzné ki, hogy ne maradjanak 5000 lakos alatti közigazgatási egységek. Bár a romániai polgárok többsége egyetért egy olyan általános közigazgatási reformmal, amely csökkenteni a bürokráciát, a gyakorlatban a helyi közösségek és a kisebbségi érdekképviseletek mereven elutasítják az autonómiájukat és identitásukat fenyegető kényszerű bekebelezéseket. Megújult a nagyváradi Szent László templom és a Barátok temploma, közölte a fejlesztési miniszter. Az RMDS által vezetett tárca 12,3 millió lej kormányzati finanszírozást biztosított a Szent László templom felújítására, a Barátok templomában végzett munkálatokra pedig 9 millió lejt. Ekkora összeget Magyar Történelmi Egyház 2022 előtt még nem kapott templom felújításra a román kormánytól. A 300 éves Szent László templom Nagyvárad egyik emblematikus épülete, amely nélkül nehéz lenne elképzelni a város jól ismert arculatát. A felújítás előtt repedések jelentek meg a barokk épületen, amelyek veszélyeztették annak épségét. A római katolikus Barátok temploma a 20. század elején épült, és korábban soha nem végeztek rajta a teljes körű felújítást. A restaurálás során megújították a tetőzetét, valamint megerősítették a templom tartó szerkezetét is. Bár az új elektronikus útdíjfizetési platform már augusztus 31-én elindult, az új magasabb díjszabást csak október 1-től alkalmazzák Romániában, a személyautók és a tehergépjárművek tulajdonosai pedig eltérő módon fizetnek majd. A könnyebb járműveknél megmarad az idő alapú útdíj, a 3,5 tonna feletti áruszállító járműveknél viszont a tollról keretében már a megtett út alapján számolják ki a fizetendő összeget. A román elektronikus útdíjszedési rendszer következő fejlesztési szakasza már 2027-re esik. Bevezetésének menetrendje az elmúlt hónapokban többször is változott. Az eredeti tervek szerint az új szabályoknak már idén életbe kellett volna lépniük. Ezt a határidőt előbb július 1-ére, majd újabb halasztással október 1-ére módosították.
0: És most jó reggelt! Ez a Reggeli Plusz. Induljon pozitívan a nagyváradi reggel. A legfontosabb hírek, információ, jó hangulat és csak jó zene az ébredéshez.
2: Jó reggelt, Nagyvárad! 6 óra 4 perc van, úgyhogy itt az ideje felébredni, és hogy ez minél könnyebben menjen, ma is segít benne Hosszú Sanyi, aki mint mindig most is egészen 7 óra 30-ig fog ellátni egyedül benneteket a napotok indításához szükséges minden földi jóval itt a 89,6-on, ma szeptember 23-án szerdán, és persze a mai Reggeli Pluszban is szólnak nektek a legjobb Plusz FM-es slágerek, elsőként a The Fate of Ophelia Taylor Swift előadásában. Kellemes ébredés mindenkinek!
0: Reggeli Plusz. Ez a Reggeli Plusz a Plusz FM-en. Slágerek, magyar kedvencek Nagyváradon.

is tőlük az If Today Was Your Last Day. Hát mondanám, hogy ez volt az utolsó nap, vagy ez lesz az utolsó nap, amikor ilyen hűvösen, vagy hidegen is akár mondhatjuk, indul a reggel. Aztán persze a nap folyamán azért normalizálódni fog a hőmérséklet. A lényeg, hogy most a következő napokban még hasonló időjárásra kell számítani, de hétvégétől, ha minden jól megy, akkor újra kezd egy kicsit úgy normalizálódni a hőmérséklet, és hát inkább úgy az őszi meg a nyári között fog majd valahol mozogni. Na de ne is szaladjunk ennyire előre, maradjunk akkor a mai napnál. Jelen pillanatban 8 fokot mérhetünk, legtöbb pedig olyan 18 fok körül fogunk a délután folyamán. De ugye borult lesz ma az égbolt, így továbbra is kell számítani csapadékra. Most elsősorban a délután folyamán lesz helyenként kevés eső, viszont fronthatás továbbra sem terheli a szervezetünket is. Egyébként ezekben a percekben még könnyen járhatóak a város és a megye útjai is. Nincs tudomásom arról, hogy lenne valahol a megszokottól eltérő történés, de ha van információt a ilyesmiről, akkor azt szívesen veszem. Telefonszámunk 0359 17 22 22, SMS, WhatsApp és Viber számunk pedig 0734 17 22 22, szóval hívjatok, írjatok, amelyik egyszerűbb vagy praktikusabbé, pedig adom hozzá most is a

0: Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Watch me dance, dance the night away. It's not about the money, money, money. We don't need your money, money. És legkedvesebb magyar kedvenceink.
1: Amöfett nincs baj, nincs haragban, senkivel.
2: Volt, ami volt, lesz, ami lesz, megéríthetjük az eget.
0: Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: Hertz és Puppy Disco Machine közöse a Wonderful Life új verziója szólt az elmúlt percekben, és hát az is csodálatos, hogy minden elektromos roller vezető számára kötelezővé tenni a bukócsisak használatát egy parlament előtt lévő törvénytervezet. A szigorítást azonban ellenzi a Bolt és a Lime. A két nagy szolgáltató szerint nem indokolt, hogy a szabály csak a rolleresekre vonatkozzon, ráadásul a kötelező sisak jelentősen visszavetheti a bérelhető rollerek használatát is. A jelenlegi szabályok szerint a 16 év alatti kerékpárosoknak és elektromos roller vezetőknek akkor kötelező bukósisakot viselniük, amikor az úttesten közlekednek. A parlament előtt lévő tervezet azonban jelentősen szigorítana ezen. Az elektromos rollerek vezetőinek életkortól függetlenül homologizált és megfelelően rögzített sisakot kellene viselniük, amikor közúton közlekednek. A kerékpárosokra vonatkozó jelenlegi szabály viszont változatlan maradna. És nálunk is változatlan a menetrend, a továbbiakban is érkeznek nektek.
1: Legnagyobb slágerek, plusz magyar kedvencek, plusz a legfontosabb info. Tökéletes kombináció. Reggeli plusz a plusz

Jó reggelt mindenkinek, aki velünk kezdi a napot. 6 óra 38 perckor ez itt a Reggeli Plusz hosszú Sanyival. Nagyvárad is környéke, ma is ad témát bőven, mi pedig hozzuk, amit érdemes tudnotok. Például, hogy az időjárási viszonyoktól függően szeptember hónap végéig naponta 22.30 és 04.30 között rágcsálóirtási, rovarirtási fertőtlenítési és növényvédelmi kezelések folynak Nagyvárad önkormányzatának köz- és magánterületein. Arra kérik a város lakosságát, hogy különösen a gyerekeket, időseket, szívbetegségben, asztmában szenvedőket vagy a különféle vegyi anyagokra allergiás személyeket, hogy lehetőleg ne kerüljenek a permetezőgépek közvetlen hatókörébe. Kérik továbbá azokat a lakástulajdonosokat, akiknek az utcafronttól közelebb, mint 20 méteres távolságban helyezkedik el az ablakuk, hogy még a következő pár napban is az esti óráktól egészen a hajnali órákig lehetőleg tartsák a zárva. Mondjuk ez lehet, hogy nem lesz akkora kihívás tekintve, hogy milyen hidegek vannak most már éjszaka. További információkért vagy részletekért érdeklődhettek a 0259 266 086-os telefonszámon. A folytatásban pedig megnézzük, mi történik még a környéken, mire érdemes ma figyelni, és közben várjuk, hogy ti is bekapcsolódjatok. Kitartást a mai naphoz, és persze azt kíván Sikén és Brian Adams közöse is. Érkezik a Don't Give Up.

Reggeli plusz a plusz FM-en, könnyű napot kívánok minden Váradinak és persze mindenkinek, aki hallgat bennünket, és ha hallgattok, akkor jó, ha tudjátok, hogy bármikor hozzá is szólhattok az adáshoz, és amúgy azt megtehetitek a 0359 17 22 22-es telefonszámunkon, valamint a 07 34 17 22 22-es SMS, WhatsApp és Viber számunkon, aztán jelen vagyunk természetesen a Facebookon is, plusz FM Nagyváradként, úgyhogy van lehetőségetek ott az oldalunkon kommentelni is, én pedig csak bátorítani tudok mindenkit, hogy tegyétek is azt meg. Tehát egyre több az úgynevezett helikopter szülő, aki folyamatosan a gyerekek körül van, és túlzottan beavatkozik az életébe, mindent megold helyette, megszervez és felügyel, így alig hagyja önállóan cselekedni. A szakértők szerint viszont fontos, hogy a gyerekek már kicsi kortól megtapasztalják, hogy egyedül is képesek megbirkózni az életkoruknak megfelelő feladatokkal, mert ez erősíti az önbizalmukat és az önállóságukat. Érdekelni is ennek kapcsán, hogy szerintetek hol van a határ a gondoskodás és a túlféltés között. Várjuk akkor a hozzászólásaitokat, akár szóban, akár írásban, mi pedig addig is hozunk mindent, ami fontos lehet ezen a reggelen. Infók, helyi aktualitások, történések, programok és persze a ti üzeneteitek, hozzászólásaitok.

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Elfogadták a megtakarítási és befektetési számlákról szóló tervezetet. A törvény 2027. január 1-től lép érvénybe, és egy teljesen új megtakarítási kultúrát honosít meg Romániában. Közvetlen vonatjáratok indulhatnak Nagyvárad és Arad felé is, a budapesti Liszt-Ferenc repülőtérről, a Magyar Vasút második aranykorát ígérő Baross Gábor vasútfejlesztési tervnek köszönhetően. Rábólintott a szenátus az iskolai egyenruha kötelező viselését előíró tervezetre. Köszöntelek benneteket, Keserű Tomi vagyok, ezek a Plusz FM hírei. Elfogadták a megtakarítási és befektetési számlákról szóló tervezetet. A törvény 2027. január 1-től lép érvénybe, és egy teljesen új megtakarítási kultúrát honosít meg Romániában. A rendszer működése rendkívül egyszerű. Az állampolgárok egy engedéllyel rendelkező alapkezelőnél vagy banknál nyithatják meg a számlát, ahova önkéntesen lehet befizetni saját, illetve bizonyos feltételekkel munkáltatói hozzájárulásból. A befektetések által elért nyereség a számlán marad, és nem adó. A pénz így évtizedeken át úgy kamatozik, hogy nem veszít az értékéből az éves adólevonások miatt. Az állami nyugdíj, a kötelező magánnyugdíj és az önkéntes magánnyugdíj teljesen érintetlen marad. Szakpolitikusok szerint erre azért van égető szükség, mert a jelenlegi nyugdíjrendszer egyre nehezebben tartható fenn. A demográfiai mutatók romlanak, kevés gyermek születik, sok az elvándorló aktív polgár, miközben a várható élettartam növekszik. Közvetlen vonatjáratok indulhatnak Nagyvárad és Arad felé is, a budapesti Liszt-Ferenc repülőtérről, a Magyar Vasút második aranykorát ígérő Baross Gábor vasútfejlesztési tervnek köszönhetően. A csaknem 10 milliárd eurós gigaberuházás új alapokra helyezi a magyarországi vasúti közlekedést a következő 10 évben, hosszabb távon pedig a modern nemzetközi vérkeringésbe is bekapcsolják az országot. A Budapest-Kolozsvár-Bukarest nagysebességű vasútvonal azonban nem szerepel a kirakadt tervek között. Magyarország azt szeretné, ha a budapesti Liszt-Ferenc nemzetközi repülőtér leendő vasúti kapcsolata integrálódna az országos hálózatba, így a vonatok a fővároson túlra többek között Románia felé is tovább haladhatnának. A Klub Ferroviárnak adott interjújában Vitézy Dávid, a magyar közlekedési és beruházási miniszter kifejezetten Nagyváradot és Aradot is megemlítette azon városok között, amelyek profitálhatnak a Liszt-Ferenc repülőtér jövőbeli vasúti összeköttetéséből. Első házként szavazta meg a szenátus az iskolai egyenruha kötelező viselését előíró törvénytervezetet. Az iskolai egyenruha kinézetéről és egyes elemeiről az iskola igazgató tanácsa döntene, a szülői képviselet beleegyezésével. A tanintézet az elfogadott viseleten és az iskola nevét feltüntető jelvényen kívül nem írhatna elő más ruhadarabot vagy kiegészítőt. A tervezet értelmében az egyenruhák megvásárlásához jövedelemtől és családi helyzettől függően esetenként támogatást biztosítanának, amely akár a teljes költséget is fedezhetné. A kiadásokat helyi és megyei önkormányzati, illetve visszanemtérítendő külső forrásokból finanszíroznák.
0: Plusz FM időjárás jelentés.
2: Többnyire felhős lesz ma az égbolt, így a nap folyamán helyenként kevés csapadékra is lehet számítani, elsősorban a délután során. Jelenleg viszont 8 fok környékén van csupán a hőmérséklet, napi maximumként pedig olyan 18 fok körül mérhetünk, majd időnként erőteljesebb légmozgás mellett, és fronthatás továbbra sem terheli a szervezetünket.
3: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta.
4: Az időjárás jelentést a Viva Csibe és Takarmányboltok támogatták.
0: Plusz FM közlekedési információk.
2: Lezárták a Stefán Csermári Sugárút, Verzi és Szöntül Ladislau utcák közötti szakaszát. A forgalom zavartalanságának biztosítása érdekében a korlátozás idejére ideiglenes körforgalmat is kialakítottak a Stefán Csermári Sugárút és a Szöntül Ladislau utcák kereszteződésében. Emellett a Lakúros utcából balra is ki lehet most fordulni a Stefán Csermári Sugárútra. Jó utat és sok türelmet mindenkinek!
0: És most jó reggelt! Ez a Reggeli Plusz. Induljon pozitívan a nagyváradi reggel. A legfontosabb hírek, információk, jó hangulat és csak jó zene az ébredéshez.
2: Jó reggelt, Nagyvárad! Újra itt a Reggeli Plusz a mikrofonnál a következő fél órában is hosszú Sanyival, aztán csatlakozik hozzám Szegedi Mária szeptember 23-án szerdán, amikor is boldog névnapot kívánunk a Tekla és Livius nevű hallgatóinknak. A mai nap kérdés amúgy nem más, mint hogy szerintetek hol van a határ a gondoskodás és a túlféltés között, ha gyerekekről van szó. Hívjátok, kérjátok, kommenteljetek és persze közben hallgassatok bennünket, mert hozzuk folyamatosan a legjobb zenéket is. Most mindjárt például a Deep Down érkezik, Alok, Eli, Kenny Dope és Never Down közös előadásában.
0: Reggeli Plusz. Ez a Reggeli Plusz a Plusz FM-en. Slágerek, magyar kedvencek Nagyváradon.

Jó reggelt, Nagyváradi és Bihar megye, 7 óra 12 perc van, ha már úton vagytok, vagy csak most indultok munkába is, előtte viszitek a gyerekeket oviba, suliba, akkor tartsatok velünk, jön minden, amiről Nagyváradon és a környékén tudni érdemes. Például, hogy a Republici térségében a közúti aluljáró építési munkálatai miatt szünetelni fog az ivóvíz szolgáltatás Nagyvárad több utcáján, ma reggel 8 óra és holnap hajnali 3 között. A következő utcák fogyasztói érintettek: Maghieru, Republici, George Enescu, Snagovului, Gheorghe Dima, Franz Schubert, Tribunálului, Aurel Lázár, Josip Vulkán, a Trajan Park, az Ezredévi emléktér és a Louis Pasteur utcai hidrofor állomás által ellátott terület, beleértve a Bihar megyei klinikai sürgősségi kórházat is. Továbbá alacsony víznyomás lesz tapasztalható a Bratianu és a környező utcákon, az Andrei Muresanu, a General Bertelot, a Ion Heliade Radulescu és a Petru Ráres utcákon. Szóval van még egy szűk óra, hogy gondoskodjatok elengedő víztartalékról holnap hajnalig, aztán persze a szolgáltatás újraindításakor lehetséges, hogy a víz ideiglenesen zavaros lesz. Ebben az esetben az felmosásra, takarításra alkalmas, csupán ne fogyasszátok azt mindaddig, míg ki nem tisztul. Az viszont szerintem mindenki számára tiszta, hogy együtt indul igazán jól a reggel, is együtt is visszük tovább. Helyi infók, történések, programok és minden, amire szükségetek van, itt lesz a reggeli

és környékbeliek, Bihar megyeiek, köszi, hogy itt vagytok, és hogy hallgattok bennünket. Cserébe kapjátok a titeket érintő legfontosabb történéseket, mint például, hogy kicsit több, mint másfél hét múlva, október 5-én hétfőn szabadnapot kapnak a diákok és a pedagógusok, így hosszú hétvége következik az iskolákban. Ugyanis október 5-én lesz az oktatás világnapja, azért aznap nem szerveznek tanórákat. Ez azt jelenti, hogy a hétvége péntektől keddig tart, majd a diákoknak október 6-án kell visszatérniük az iskolába. Az azt követő szabadnapok amúgy az

0: első tanítási modul végén lesznek az őszi vakáció során, ami október 24-től november 1-ig tart. A Reggeli Plusz pedig minden hétköznap reggel 6-tól 11-ig, ahol folyamatosan érkeznek nektek. A
1: legnagyobb slágerek, plusz magyar kedvencek, plusz a legfontosabb info. Tökéletes kombináció. Reggeli Plusz, a plusz

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Hey now, you're an all-star. Get your game on, go play. És legkedvesebb magyar kedvenc.

0: Klubrádió. Reklám. A Viva takarmányok gyártója kukoricát vásárol. Érdeklődni a 0733 0678 21-es telefonszámon lehet. Amikor az élet nehéz perceket hoz, jó tudni, hogy van, aki segít. Az út végén temetkezési vállalat mindenben támogat, éjjel-nappal. Teljes körű ügyintézés, orvosi és hivatalos teendők intézése, törődés, odafigyelés és megbízhatóság. Mi önök mellett állunk. Nagyvárad, Primariei utca 62, telefon 0722 155 655 és 0724 246 911.
1: A Banka Transilvánia bemutatja az Orelia Festivalt. 4 színpad a város szívében, látványos koncertek és felejthetetlen élmények. Első alkalommal Nagyváradon, Asaf Avidan, velük együtt Andra, Smiley, Mira, Poszkító és még sokan mások. Légi színházi előadások a Szent László tér felett, lenyűgöző utcai előadások, fénysó a Sebeskörösön, drónsó és tűzijáték. Orelia Festival, október 9-11. A rendezvény Nagyvárad polgármesteri hivatala és a Visit Oradia szervezi. További részletek az oradiafestival.ro oldalon.
2: Amikor a baktériumok elárasztják a vizeletrendszert, szedjen Uraktív Fortét. A metilénkék és medveszülő optimális kombinációja szinergikus hatással segít csökkenteni a gyulladást, eltávolítja a baktériumokat és enyhíti a tüneteket. Égető érzés, fájdalom és gyakori vizelési inger. Uraktív Forte. Hatékony már az első tünetektől. Ez egy étrendkiegészítő. Metilénkéket és növényi kivonatot tartalmaz. Ne haladja meg a napi ajánlott adagot, egy kapszula naponta kétszer. A termék nem helyettesíti a változatos étrendet. Olvassa el figyelmesen a betegtájékoztatót és a csomagoláson található információkat. Gyermekek elől elzárva tartandó.
3: Ati Kompresszorje. Téged is várunk új üzletünkben, Kovácsiban, a 21G szám alatt, ahol széles választékban találsz kompresszorokat, pótalkatrészeket, kiegészítőket és szerszámokat. Ezen kívül professzionális karbantartási szolgáltatásokat is kínálunk. Hívd minket a 0742 99 86 36-os telefonszámon, vagy látogass el az atikompresszorjeshop.ro-ra további információkért.
4: Vigyázz meg takarításaidra és hozd át pénzed a Raiffeisenhez. Kösd le a 4 hónapos futamidejű Fresh Money betétbe és élvezd a szuper kamatot. Évi 6,2% a lealapú és 2,5% az euro alapú betétekre. Nyisd most Fresh Money betétet közvetlenül a Smart Mobile alkalmazásból. Ráadásul a Román Nemzeti Bank árfolyamán számított lej euro-euro lej devizaváltás áll rendelkezésedre a Smart Hour keretében hétfőtől péntekig munkanapokon 10 és 11 óra között. Részletek a Raiffeisen.ro oldalon. Raiffeisen Bank. Make it happen.
5: Készülj egy igazi mozis hétvégére is, ezúttal ennél többre is. Élvezd a filmeket egy csodálatos borvidéken, minőségi borokat kóstolva. Szeptember 25-e és 27-e között a TIFF Oradea több mint 30 vetítést hoz el. Cannes-ban és Locarno-ban is díjazott filmeket, élőzenés különleges előadásokat, valamint személyes találkozásokat színészekkel és rendezőkkel. Jegyeket, bérleteket, illetve további információkat az oradea.tiff.ro oldalon és az Eventbook-on találsz. Gyere és élj át egy egészen különleges hétvégét, mintha te magad is benne lennél a moziban.
6: A Brickhoban szeptember 30-áig 15%-os kedvezményt kapsz a teljes acéllemez lap radiátor kínálatra, valamint 15%-os kedvezményt a fűtési rendszerhez való radiátor szelepek és tartozékok teljes kínálatára. Brickho, együtt munkára készen!
0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
7: Elfogadták a megtakarítási és befektetési számlákról szóló tervezetet. A törvény 2027. január 1-től lép érvénybe, és egy teljesen új megtakarítási kultúrát honosít meg Romániában. Közvetlen vonatjáratok indulhatnak Nagyvárad és Arad felé is, a budapesti Liszt-Ferenc repülőtérről, a Magyar Vasút második aranykorát ígérő Baross Gábor vasútfejlesztési tervnek köszönhetően. Rábólintott a szenátus az iskolai egyenruha kötelező viselését előíró tervezetre. Köszöntelek benneteket, Keserű Tomi vagyok, ezek a Plusz FM hírei. Elfogadták a megtakarítási és befektetési számlákról szóló tervezetet. A törvény 2027. január 1-től lép érvénybe, és egy teljesen új megtakarítási kultúrát honosít meg Romániában. A rendszer működése rendkívül egyszerű. Az állampolgárok egy engedéllyel rendelkező alapkezelőnél vagy banknál nyithatják meg a számlát, ahova önkéntesen lehet befizetni saját, illetve bizonyos feltételekkel munkáltatói hozzájárulásból. A befektetések által elért nyereség a számlán marad, és nem adózik. működik. A pénz így évtizedeken át úgy kamatozik, hogy nem veszít az értékéből az éves adólevonások miatt. Az állami nyugdíj, a kötelező magánnyugdíj és az önkéntes magánnyugdíj teljesen érintetlen marad. Szakpolitikusok szerint erre azért van égető szükség, mert a jelenlegi nyugdíjrendszer egyre nehezebben tartható fenn. A demográfiai mutatók romlanak, kevés gyermek születik, sok az elvándorló aktív polgár, miközben a várható élettartam növekszik. Közvetlen vonatjáratok indulhatnak Nagybárad és Arad felé is a budapesti Liszt-Ferenc repülőtérről, a Magyar Vasút második aranykorát ígérő Baross Gábor vasútfejlesztési tervnek köszönhetően. A csaknem 10 milliárd eurós gigaberuházás új alapokra helyezi a magyarországi vasúti közlekedést a következő 10 évben, hosszabb távon pedig a modern nemzetközi vérkeringésbe is bekapcsolják az országot. A Budapest-Kolozsvár-Bukarest nagysebességű vasútvonal azonban nem szerepel a kirakat tervek között. Magyarország azt szeretné, ha a budapesti Liszt-Ferenc nemzetközi repülőtér leendő vasúti kapcsolata integrálódna az országos hálózatba, így a vonatok a fővároson túlra többek között Románia felé is tovább haladhatnának. A Klub Ferroviárnak adott interjújában Vitézi Dávid, a magyar közlekedési és beruházási miniszter kifejezetten Nagyváradot és Aradot is megemlítette azon városok között, amelyek profitálhatnak a Liszt-Ferenc repülőtér jövőbeli vasúti összeköttetéséből. Első házként szavazta meg a szenátus az iskolai egyenruha kötelező viselését előíró törvénytervezetet. Az iskolai egyenruha kinézetéről és egyes elemeiről az iskola igazgató tanácsa döntene, a szülői képviselet beleegyezésével. A tanintézet az elfogadott viseleten és az iskola nevét feltüntető jelvényen kívül nem írhatna elő más ruhadarabot vagy kiegészítőt. A tervezet értelmében az egyenruhák megvásárlásához jövedelemtől és családi helyzettől függően esetenként támogatást biztosítanának, amely akár a teljes költséget is fedezhetné. A kiadásokat helyi és megyei önkormányzati, illetve visszanemtérítendő külső forrásokból finanszíroznák.
8: Plusz FM időjárás jelentés.
9: Többnyire felhős lesz ma az égbolt, így a nap folyamán helyenként kevés csapadékra is lehet számítani, elsősorban a délután során. Jelenleg viszont 8 fok környékén van csupán a hőmérséklet, napi maximumként pedig olyan 18 fok körül mérhetünk, majd időnként erőteljesebb légmozgás mellett, és fronthatás továbbra sem terheli a szervezetünket.
10: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta.
11: Az időjárás jelentés a Viva Csibe és Takarmányboltok támogatták.
8: Plusz FM. Közlekedési információk.
9: Infrastruktúrális munkálatok miatt forgalomkorlátozás lépett életbe az Úzinelor út egy szakaszán. A Borsi út irányából érkezők számíthatnak a forgalmi sávuk elzárására. Már a betonüzem bejáratától a következő kanyaron át egészen az azt követő egyenes szakasz nagyjából közepéig felbontották az úttestet, így jelzőlámpás irányítás mellett egy sávon haladhat csak a forgalom, meglehetősen nehézkesen. A lámpaváltás 4-5 percig is eltart, úgyhogy sok türelmet az arra közlekedőknek, és persze, ha tehetitek, inkább kerüljetek.
8: Plusz FM. Folytatódik Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű reggeli műsora. Reggeli Plusz. Reggeli Plusz.
9: Folytatódjon akkor a Reggeli Plusz, a már ismert páros felállásban, a mikrofonnál 9 óra 30-ig Szegedi Máriával.
12: És Hosszú Sanyival. Szép jó reggelt kívánunk mindenkinek, itt van velünk minden, ami kell egy jó reggelhez, a legfontosabb nagyváradi és környékbeli történések, friss infók, programok, és természetesen a dalok sem maradnak el.
9: Úgyhogy érkezik is a Homewrecker, Zomber ide is lágere.
8: Slágerek, magyar kedvencek Nagyváradon. Ez a Reggeli Plusz, a Plusz.

0: Csodásnapot minden Váradinak és persze mindenkinek, aki hallgat bennünket, de ne csak hallgassatok, hanem szóljatok is hozzánk. Telefonszámunk 0359 17 22 22,
1: SMS-ben, WhatsAppon és Viberen pedig a 0734 17 22 22-es számon várjuk az üzeneteiteket.
0: Aztán jelen vagyunk természetesen a Facebookon és az Instán is, Plusz FM Nagyváradként, úgyhogy van lehetőségetek ott az oldalunkon kommentelni is.
1: Bizony, egyre több pluszosok az úgynevezett helikopter szülő, aki folyamatosan a gyereke körül van és túlzottan beleavatkozik az életébe. Mindent megold helyette, megszervez és felügyel, így alig hagyja önállóan cselekedni. A szakértők szerint viszont fontos, hogy a gyerekek már kicsikortól megtapasztalják, hogy egyedül is képesek megbirkózni az életkoruknak megfelelő feladatokkal, mert az erősíti az önbizalmukat és az önállóságukat. Ezért érdekelne is bennünket, hogy szerintetek hol van az a bizonyos határ a gondoskodás és a túlféltés között.
0: Bizony, érdekel bennünket nagyon, ti autóban, mi a mikrofonoknál, kerekez így, nem? Hamarosan újabb infókkal, érdekességekkel is persze. A mai kérdésünkre érkezett válaszaitokkal várunk benneteket.
2: Induljon pozitívan a nagyváradi reggel!

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb

0: jut mindenkinek a Reggeli Plus mikrofonjainál Szegedi Mária.
1: És Hosszús Anyi.
0: Akik ma arra kíváncsiak, hogy szerintetek hol van a határ a gondoskodás és a túlféltés között.
1: Érkeztek kommentek a Plus FM Nagyvárad Facebook oldalára. Szűcs Sándor azt írta nekünk, hogy a szülőnek úgy gondolom, hogy húznia kell egy határvonalat, és hogy legyen egy folyamatosan mozgó egyensúly. Ahogy a gyerek növekszik, a szülőnek lépésről lépésre hátrébb kell lépnie, hogy teret adjon a saját tapasztalásoknak. Dalos Aranka erre a kommentre válaszolt, méghozzá azt, hogy de van egy korszak, a kamasz, amikor igen szorosan kell fogni, mert akkor csúszhat ki a helyes irányból, és annak a következménye az egész életükre kihat. Van igazság, igen. Csiki Pál is hozzászólt a napi témánkhoz, azt írta nekünk, hogy gyereket nevelni mindenki tud, kivéve azt, akinek van. Ez mindenkire érvényes, kire így, kire úgy, egyébként tényleg így van. A helikopter szülő egyébként ez a magatartás, bár a szeretetből és a féltésből fakad, hosszú távon komoly és mély nyomot hagy a gyermek lelki fejlődésében. Mivel a szülő egyfajta védőburkot van a gyerek köré, a fiatal nem kapja meg a felnőtté váláshoz szükséges alapvető tapasztalatokat. Szóba jöhet az önállóság és a döntésképtelenség hiánya, az alacsony önbecsülés és belső bizonytalanság. Szóval a helikopter szülő akaratlanul is meghosszabbítja a gyermek gyerekkorát, és megfosztja őt a növekedéshez szükséges lelki immunrendszer kialakulásától.
0: Mi viszont továbbra sem fogunk megfosztani benneteket a viszonzástól, úgyhogy akkor megyünk is tovább, és persze nagyon szépen köszönjük a hozzászólást.

0: a Plusz FM. Reklám. Erő, stílus, megbízhatóság. Ez a Hyundai. A Hyundai Tucson magabiztos tesz minden úton. A Hyundai Kona pedig városi lendületet és modern dizájnt kínál. A Hyundai Karben Tamás 19 éve a Hyundai hivatalos partnere. Teljes körű szolgáltatásokkal várjuk Önt. Szakszervízzel és autókarosszéria javító műhelyjel is. Látogasson el bemutató termünkben Nagyváradon a Fabri Csillor utca 2B szám alatt, vagy online a www.hyundaikarbenta.ro oldalra. Hyundai Karben. Autók, szakértelem, bizalom.
1: Ezen a héten a Lakokos hipermarket kínálatában a 720 ml-es Dove tusfürdőgél 15 lej 99 bani, a 250 ml-es Ervik illatosítópatron 9 lej 99 bani. Az ajánlat a készlet erejéig tart. Lakokos hipermarket Bihar Püspökiben, a Szújsulujú 10A alatt.
2: Új tanév, új füzetek, új kihívások, és persze ott a tábla meg az íróasztal. Sok jegyzetelés, olvasás, tanulás vár a gyerekekre, ezért érdemes már a tanév kezdetén ellenőriztetni a látásukat. Foglalj időpontot térítéses orvosi szemvizsgálatra a Márkot Optiknál, hogy gyermeket felkészülten és tisztán lássa az új tanév minden kihívását. Tanítók, tanárok és egyetemisták számára az optometriai vizsgálat ingyenes. Érdeklődj a 0359 451 913-as telefonszámon. Márkot Optik. Lásd tisztán a világot!
3: Elkezdődött az akciók dédémániája a Dédémánban. Nálunk most a három lépcsős acéllétra csak 89, valamint a négy polcos galvanizált fém tárolópolc csak 64 lej 90 bani. Emellett több száz más különleges ajánlatot is találsz az üzleteinkben, online vagy az alkalmazásban. Dédémán. Segít, hogy terveid valóra váljanak.
0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
4: Elfogadták a megtakarítási és befektetési számlákról szóló tervezetet. A törvény 2027. január 1-től lép érvénybe, és egy teljesen új megtakarítási kultúrát honosít meg Romániában. Közvetlen vonatjáratok indulhatnak Nagyvárad és Arad felé is, a budapesti Liszt-Ferenc repülőtérről, a Magyar Vasút második aranykorát ígérő Baross Gábor vasútfejlesztési tervnek köszönhetően. Rábólintott a szenátus az iskolai egyenruha kötelező viselését előíró tervezetre. Köszöntelek benneteket, Keserű Tomi vagyok, ezek a Plusz FM hírei. Elfogadták a megtakarítási és befektetési számlákról szóló tervezetet. A törvény 2027. január 1-től lép érvénybe, és egy teljesen új megtakarítási kultúrát honosít meg Romániában. A rendszer működése rendkívül egyszerű. Az állampolgárok egy engedéllyel rendelkező alapkezelőnél vagy banknál nyithatják meg a számlát, ahova önkéntesen lehet befizetni saját, illetve bizonyos feltételekkel munkáltatói hozzájárulásból. A befektetések által elért nyereség a számlán marad, és nem adózik. A pénz így évtizedeken át úgy kamatozik, hogy nem veszít az értékéből az éves adólevonások miatt. Az állami nyugdíj, a kötelező magánnyugdíj és az önkéntes magánnyugdíj teljesen érintetlen marad. Szakpolitikusok szerint erre azért van égető szükség, mert a jelenlegi nyugdíjrendszer egyre nehezebben tartható fenn. A demográfiai mutatók romlanak, kevés gyermek születik, sok az elvándorló aktív polgár, miközben a várható élettartam növekszik. Közvetlen vonatjáratok indulhatnak Nagyvárad és Arad felé is, a budapesti Liszt-Ferenc repülőtérről, a Magyar Vasút második aranykorát ígérő Baross Gábor vasútfejlesztési tervnek köszönhetően. A csaknem 10 milliárd eurós gigaberuházás új alapokra helyezi a magyarországi vasúti közlekedést a következő 10 évben, hosszabb távon pedig a modern nemzetközi vérkeringésbe is bekapcsolják az országot. A Budapest-Kolozsvár-Bukarest nagysebességű vasútvonal azonban nem szerepel a kirakat tervek között. Magyarország azt szeretné, ha a budapesti Liszt-Ferenc nemzetközi repülőtér leendő vasúti kapcsolata integrálódna az országos hálózatba, így a vonatok a fővároson túlra többek között Románia felé is tovább haladhatnának. A Klub Ferroviárnak adott interjújában Vitézi Dávid, a magyar közlekedési és beruházási miniszter kifejezetten Nagyváradot és Aradot is megemlítette azon városok között, amelyek profitálhatnak a Liszt-Ferenc repülőtér jövőbeli vasúti összeköttetéséből. Első házként szavazta meg a szenátus az iskolai egyenruha kötelező viselését előíró törvénytervezetet. Az iskolai egyenruha kinézetéről és egyes elemeiről az iskola igazgató tanácsa döntene, a szülői képviselet beleegyezésével. A tanintézet az elfogadott viseleten és az iskola nevét feltüntető jelvényen kívül nem írhatna elő más ruhadarabot vagy kiegészítőt. A tervezet értelmében az egyenruhák megvásárlásához jövedelemtől és családi helyzettől függően esetenként támogatást biztosítanának, amely akár a teljes költséget is fedezhetné. A kiadásokat helyi és megyei önkormányzati, illetve visszanemtérítendő külső forrásokból finanszíroznák.
3: Plusz FM időjárás jelentés.
5: Többnyire felhős lesz ma az égbolt, így a nap folyamán helyenként kevés csapadékra is lehet számítani, elsősorban a délután során. Jelenleg viszont 8 fok környékén van csupán a hőmérséklet, napi maximumként pedig olyan 18 fok körül mérhetünk, majd időnként erőteljesebb légmozgás mellett, és fronthatás továbbra sem terheli a szervezetünket.
3: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta.
0: Az időjárás jelentést a Viva Csibei és takarmányboltok támogatták.
3: Plusz FM. Közlekedési információk.
6: Pap Tamás írt nekünk a Messengeren, hogy aki teheti, kerülje el a Kántemírt, ugyanis a Nuferul irányából a Krisul felé be van dugulva az egész város. A Gosdútéri aluljáróban is csak átsorognak az autók a központ irányába. Mindemellett a Decsebál-Sugár úton és az Ekaterina Teodorújon is torlódásokra kell számítani. Vezessetek óvatosan, balesetmentes közlekedést kíván a Plusz FM, és ne felejtjétek, ha van hasonló közlekedési infótok, üzenjetek, hívjatok bennünket.
3: És most jó reggelt! Ez a Reggeli Plusz. Induljon pozitívan a nagyváradi reggel. A legfontosabb hírek, információk, jó hangulat és csak jó zene az ébredéshez.
5: Sziasztok! A továbbiakban is jövünk a legjobb dalokkal és sok-sok infóval. Tartsatok velünk egészen fél tízig a stúdióban, Szegedi Mária.
6: És hosszú Sanyi. Pluszosok szeptember 23-a szerda. Isten éltesse a névnapos Tekla és Livius nevű hallgatóinkat. És persze a születésnaposoknak is minden szépet jót kívánunk. Ma is izgalmas témával készültünk. Arra vagyunk kíváncsiak, hogy szerintetek hol van az a bizonyos határ a gondoskodás és a túlféltés között?
5: Nagyon érdekel bennünket, úgyhogy írjatok, hívjatok és persze kommenteljetek, mi pedig adjuk hozzá a legjobb zenéket.
3: Reggeli Plusz. Ez a Reggeli Plusz a Plusz FM-en. Slágerek, magyar kedvencek, nagyváradó.

0: 14 perc elmúlt, 8 a srácok már a suliban, Noviban, a szülők nagy része pedig már a munkahelyén, de itt a stúdióban a lendület és a fókusz változatlan. Jó reggelt kívánunk mindenkinek, aki most csatlakozik hozzánk, akár a volán mögött ülve, a reggeli csúcsforgalomban arra szolgatva. Ez itt a Reggeli Plusz a Plusz FM-en, a mikrofonoknál Hosszú Sanyi.
1: És Szegedi Mária, lassan mindenki felveszi a napritmusát, mi is igyekszünk, megteszünk mindent a figyelmetekért. Maradunk veletek 9:30-ig, nem engedjük el Nagyváradot és a környékét, jönnek a fontosabb hírek, friss információk, programok, és persze azt is figyeljük, mi a helyzet az utakon, de ti is segíthettek, ha bármit láttok, hallottok, azt osszátok meg velünk bátran, hívhatóak vagyunk a 0359 17 22 22-es vezetékes számunkon, írhattok üzenetet is a 0734 17 22 22-es SMS, WhatsApp és Viber elérhetőségeink valamelyikén, és ott vagyunk a közösségi platformokon, és a Plusz FM Facebook, illetve Instagram oldalán is elértek bennünket.
0: Úgyhogy tartsatok velünk a továbbiakban is, hozzuk számotokra a napotokat, megkönnyítő fontos információkat.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar

0: Jó reggelt, Váradi, a környékbeliek, Bihar megyeiek, induljon együtt a nap itt a Reggeli Pluszban, Mária és Sanyi társaságában. Megnézzük, mi történt, mi történik és mivel ránk ma a városban és a környékén.
1: Hát ma a városban munkálatok miatt szünetel a melegvízszolgáltatás Nagyváradi részén, tudott a közleményében a Nagyváradi Hőszolgáltató. A múzeum, tehát a Múzeuló és a Republicsi utca kereszteződésében zajló csőáthelyezési munkálatok miatt ma reggel 8 órától szünetel a melegvízszolgáltatás a 215-ös és a 314-es hőközpontok tartozó fogyasztóknál. Érintettek az Ekaterina Teodorujú, a Vasile Körlová, a Negó Júli, az Izvorulói, a Depó Lui, a Kölimenest, a Konstancé, az Ojtúz, a Kajsilor, a Petrei Spirescu, a Nikolai Beldicsánu és a főutcák lakói. A szolgáltatást a becsülések szerint a munkálatokat követően várhatóan szeptember 24-én, tehát holnap csütörtökön este 23:30-ig visszaadják. További információkat a 0800 070 800-as ingyenesen hívható zöld számon, vagy a 0259 467 577-es telefonszámon kaphatók.
0: Itt a Reggeli Pluszban pedig továbbra is Nagyvárad és környéke legfontosabb infói, hírek, történések, programok, és persze ti is, akik hallgattok bennünket, hamarosan újra érkezünk, de addig is üzenjetek, hívjatok minket.

0: itt a Plusz FM. Reklám. A Viva takarmányok gyártója kukoricát vásárol. Érdeklődni a 0733 06 78 21-es telefonszámon lehet.
1: Szupeko! Alacsony árak, rövid reklámok. Szeptember 23-áig az 500 g-os Fortuna Rendezvous őrölt kávéjára 37,99 bani, valamint a 6 dobozos egyenként 0,5 literes Bucsécs világos sörára mindössze 14,95 bani. Szupeko! Szuper megtakarítás naponta!
2: Amikor a baktériumok elárasztják a vizeletrendszert, szedjen Uraktív Fortét. A metilénkék és medveszülő optimális kombinációja szinergikus hatással segít csökkenteni a gyulladást, eltávolítja a baktériumokat és enyhíti a tüneteket. Égető érzés, fájdalom és gyakori vizelési inger. Uraktív Forte hatékony már az első tünetektől. Ez egy étrendkiegészítő, metilénkéket és növényi kivonatot tartalmaz. Ne haladja meg a napi ajánlott adagot, egy kapszula naponta kétszer. A termék nem helyettesíti a változatos étrendet. Olvassa el figyelmesen a betegtájékoztatót és a csomagoláson található információkat. Gyermekek elől elzárva tartandó.
3: Ezen a héten a Lakokos hipermarket kínálatában a 100 g-os Milka táblás csoki 4 lej 79 bani, a 3,3%-os 300 g-os Napolact kefir 3 lej 99 bani. Az ajánlat a készlet erejéig tart. Lakokos hipermarket Bihar Püspökiben, a Szújsulujú 10A alatt.
4: A májad valódi életkora a tevékenységedben nyilvánul meg. Amikor egészséges vagy, energiával is élettel teli, látszik, hogy vigyázol a májadra. A Fortificat Forti magas koncentrációjú kolint tartalmaz, amely hozzájárul a máj méregtelenítéséhez és regenerálódásához. Támogatja és védi. Erős máj a Fortificat Fortival. Ez egy étrendkiegészítő, eszenciális foszfolipideket tartalmaz, ne lépje túl az ajánlott napi adagot, naponta kétszer egy kapszula. Gyermekek elől elzárva tartandó. A termék nem helyettesíti a változatos étrendet, olvassa el figyelmesen a betegtájékoztatót és a csomagoláson található információkat.
5: Készülj egy igazi mozis hétvégére is, ezúttal ennél többre is. Élvezd a filmeket egy csodálatos borvidéken, minőségi borokat kóstolva. Szeptember 25-e és 27-e között a TIFF Orádea több mint 30 vetítést hoz el. Cannes-ban és Locarno-ban is díjazott filmeket, élőzenés különleges előadásokat, valamint személyes találkozásokat színészekkel és rendezőkkel. Jegyeket, bérleteket, illetve további információkat az oradea.tiff.ro oldalon és az Eventbook-on találsz. Gyere és élj át egy egészen különleges hétvégét, mintha te magad is benne lennél a moziban.
6: Hasmenés. Fedezd fel a Hidraszmektet. Az egyetlen hasmenés elleni és rehidratáló készítmény. Kezeli a hasmenést és gyorsítja a felépülést. Ez egy orvostechnikai eszköz. Kérjük, olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót.
7: Társadalmi célú hirdetés. A kiskorúak számára tiltott az alkohol, a cigaretta és az energiaitalok értékesítése.
0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad. Az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
8: 76%-os feltöltöttséggel várják a telet a hazai gáztározók. Bár ez elmarad az egy évvel korábbi szinttől, október 31-ig meg fogjuk haladni a 90%-ot. Kedvezményt szavazott meg a szenátus az egyszülős családoknak. Legalább 3 munkanapnyi pótszabadságot biztosít a gyermeküket egyedülnevelő alkalmazottak számára. Egyre több romániai családot érint az Alzheimer-kór. Köszöntelek benneteket, Keserű Tomi vagyok, ezek a Plusz FM hírei. 76%-os feltöltöttséggel várják a telet a hazai gáztározók. Bár ez elmarad az egy évvel korábbi szinttől, azonban pánikra semmi ok. Október 31-ig meg fogjuk haladni a 90%-ot. Az uniós átlagnál azonban jobban állunk. Németországnak például csak 56%-ban sikerült feltölteni a készleteit. Az uniós tagállamok többségénél már csak azért is jobban állunk, mivel jelentős tételt jelent a belföldi gáztermelés. A két legnagyobb kitermelő a Romgáz és az OMV Petrom napi 23-24 millió köbméter földgázt hoz felszínre, de nem elhanyagolható a Fekete-tengeri gázt kiaknázó BSOG hozzájárulása sem. A hiányzó mennyiséget az import biztosíthatja. Mivel az időjárás az El Niño hatása alatt áll, nagy a valószínűsége, hogy a szokásosnál enyhébb telünk lesz, ami kompenzálhatja a tározók viszonylag alacsony töltöttségi szintjét. Kedvezményt szavazott meg a szenátus az egyszülős családoknak. Legalább 3 munkanapnyi pótszabadságot biztosít a gyermeküket egyedülnevelő alkalmazottak számára. Az intézkedés költségvetési és adminisztratív hatása elenyésző, figyelembe véve a kedvezményezettek viszonylag alacsony arányát, valamint azt a tényt, hogy a javaslat nem igényel közvetlen pénzügyi juttatásokat az állami költségvetésből, fejtették ki az előterjesztők. A törvényjavaslat ezt követően a döntéshozó fórumként eljáró képviselőház elé kerül vitára és végső szavazásra. Több mint 12.000 új Alzheimer-kóros esetet regisztráltak a házi orvosok Romániában, ám a ténylegesen érintettek száma ennél lényegesen magasabb lehet. Számos megbetegedést ugyanis egyáltalán nem diagnosztizálnak, vagy csak nagyon késői stádiumban ismerik fel, hívta fel a figyelmet az Országos Közegészségügyi Intézet. Az Egészségügyi Mérés és Értékelési Intézet becslései szerint a demenciával küzdők száma riasztó mértékben növekszik. Míg 2019-ben 341.195 esetet tartottak számon, ez 2050-re várhatóan eléri az 577.177-et. A szakemberek szerint a korai tünetek felismerése, valamint a megfelelő ellátáshoz és támogatáshoz való hozzáférés alapvetően meghatározza az érintettek és családjaik életminőségét. A korai és pontos diagnózis lehetővé teszi a személyre szabott orvosi és szociális segítségnyújtást. A félelem és a társadalmi megbélyegzés ugyanakkor még mindig komoly akadályt jelent. Az érintettek és hozzátartozóik 46%-a számolt be arról, hogy a megbélyegzés miatt halogatta a kivizsgálást.
9: Plusz FM időjárás jelentés.
10: Többnyire felhős lesz ma az égbolt, így a nap folyamán helyenként kevés csapadékra is lehet számítani, elsősorban a délután során. Jelenleg viszont 8 fok környékén van csupán a hőmérséklet, napi maximumként pedig olyan 18 fok körül mérhetünk majd időnként erőteljesebb légmozgás mellett, és fronthatás továbbra sem terheli a szervezetünket.
9: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta.
7: Az időjárás jelentést a Viva Csibe és takarmányboltok támogatták.
9: Plusz FM. Közlekedési információk.
11: November 1-ig az aluljáró építési munkálatok miatt teljesen lezárták a Republicsi utca egy szakaszát, a Körösáruháztól a 79 A-számú ingatlan térségéig. A lezárás a Muzeului utcát is érinti. Itt a Kanonok sor és a Republicsi utca közötti szakaszon nem lehet jelenleg közlekedni. Tartsátok be az ideiglenes közlekedési jelzéseket, és használjátok a kijelölt kerülő utakat. Jó utat és balesetmentes közlekedést kíván a Plusz FM.
9: Plusz FM. Folytatódik Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű reggeli műsora. Reggeli Plusz. Reggeli Plusz.
10: És folytatjuk is a legjobb zenékkel a legjobb hangulatban.
11: Bizony-bizony, egy friss dallal folytatjuk. Érkezik Mihály Sult és a 5AM című slágere.
9: Slágerek, magyar kedvencek Nagyváradon. Ez a Reggeli Plusz a

0: 8:43-kor kívánunk könnyű napot minden Váradinak, és persze mindenkinek, aki hallgat bennünket. És ha hallgattok, akkor jó, ha tudjátok, hogy bármikor hozzá is szólhattok az adáshoz. Telefonszámunk 0359 17 22 22,
1: SMS, WhatsApp és Viber számunk pedig 0734 17 22 22.
0: Aztán jelen vagyunk természetesen a Facebookon és az Instagramon is, Plusz FM Nagyváradként, úgyhogy van lehetőségetek ott az oldalakon kommentelni is.
1: De hogy mire van lehetőségetek kommentelni? A napi témánk az, hogy mi a helyzet a helikopter szülőkkel. Egyre több ugyanis ez az úgynevezett magatartás, aki folyamatosan a gyerekek körül van, és túlzottan beleavatkozik az életébe. Mindent megold helyette, megszervez és felügyel, így alig hagyja önállóan cselekedni. A szakértők szerint viszont fontos, hogy a gyerekek már kicsikortól megtapasztalják, hogy egyedül is képesek megbirkózni az életkoruknak megfelelő feladatokkal, mert az erősíti az önbizalmukat és az önállóságukat. Ezért érdekelne bennünket, hogy szerintetek hol van a határ a gondoskodás és a túlféltés között.
0: Hát ezt kívánjuk ma körbejárni, de azon kívül is van még miről beszélni. A reggeli plusz 14 óráig maradt veletek, úgyhogy írjatok, hívjatok, kommenteljetek.

0: És tőlük a gyerekek, és hát ők dominálnak a mai kérdésünk be is, mert arra vagyunk kíváncsiak, hogy szerintetek hol van a határ velük kapcsolatban a gondoskodás és a túlféltés között.
1: Egyre több ugyanis az úgynevezett helikopterszülő, aki folyamatosan a gyerekek körül van, és túlzottan beavatkozik az életébe. Mindent megold helyette, megszervez és felügyel, így alig hagyja önállóan cselekedni. Erre érkeztek most hozzászólások a Plusz FM Nagyvárad Facebook oldalán. Vasadi Zsóka azt írta nekünk a témával kapcsolatosan, hogy másképp látom ezt. Új törvények is vannak a gyermek büntire, csak hogy egyre nem önállóbbak a gyerekek, hanem önfejűek. Nem is engedik, hogy segítsünk, mert hogy már a régiek, lemaradiak vagyunk, és más világ van. Ha mégis bejut a krak, például a pénzhiány kudarc, akkor megtalálnak. Sem a szigor, sem a hosszú póráz nem megoldás. Miért? Mert szülők vagyunk. Nagy Sándor is hozzászólt a napi témánkhoz. Azt írta nekünk, hogy ennek a hozzáállásnak van két hátulütője. Egy, nem lesz a gyerek önálló, és ha majd meghalsz, anyagilag, egészségileg nem bírod, vagy más okból nem tudsz már segíteni és gondoskodni róla, akkor gyakorlatilag halálra ítéled, mert egyedül képtelen lesz boldogulni. Kettő, az ilyen gyerek, ha mégis kiszabadult a szülői zsarnokságig fajuló gondoskodás hálójából, úgy fog kerülni, mint egy pestist. És akkor gondoskodhatsz azon, hogy hol rontottam el. Persze ez az egyik véglet, a másik az, amikor nem törődik a gyerekkel, és az, ha rossz társaságba keveredik. Az arany középutat nehéz megtalálni. A fiúk esetében ekkor jött jól az egy év sorkatonai szolgálat, ahol ha nem volt, akkor megkapta azt az alapcsomagot, amivel már el lehet kezdeni egy felelősségteljes életet. A 2007-ben és pár évvel előtte utána születteteket kérdezném, hányan adtatok tűt, cérnát a leányok, fiúk kezébe, hogy varják fel a leszakadt gombot, mossanak, vasalják ki a ruhájukat, kértétek, hogy rakjanak rendet a ruhás szekrényükben, kértétek, hogy bevesse az ágyat, amiben alszik? Nem a tevékenység a lényeg, hanem a rendszeresség és a képesség birtoklása. Kedves helikopterszülők, motor leáll, autorotáció beállítás, kényszerleszállás a gyerekről, amíg nem késő.
0: Nagyon szépen köszönjük a hozzászólásokat, a viszonzás persze most sem marad el.

0: Klubrádió. Klubrádió. Klubrádió. Klubrádió. Reklám. Nem lehet mindenkiből autóversenyző, de egy jó csapat mögötted is állhat. Jani kaucsok, új gumiabroncsok és új fellék, gumicsere és gumijavítás, centírozás és felnijavítás. Címünk Máté Korvin utca 163, telefonszám 0722 629 238. Jani kaucsok, a Continental által gyártott Pontes gumiabroncsok kizárólagos Bihar megyei forgalmazója.
1: A hulladék mindenkinek pénzbe kerül. A kérdés az, hogy mennyibe. Nem véletlenül gyűjtünk 6 frakcióban. A megfelelően szétválogatott hulladék olcsóbban szállítható el, könnyebben feldolgozható és kevesebb problémát okoz mindenkinek. Önök szétválogatják, mi elszállítjuk és tovább válogatjuk. Partnerek vagyunk ugyanabban a célban, hogy a hulladék a lehető legkevesebbe kerüljön és a lehető legkisebb terhet jelentse. 6 kuka, egy közös érdek. Csináljuk okosan. A külön gyűjtött frakciókat mi további frakciókra válogatjuk szét. Látogatási lehetőséget biztosítunk a Margitai válogatóállomáson hétfőtől péntekig 8 és 16 óra között. Ave Románia. A változás velünk kezdődik.
2: Ezen a héten a Lakokos hipermarket kínálatában a 100-as kiszerelésű több rétegű Slibi papír zsebkendő 13 lej 99 bani, a 28 darabos Ceva 34 lej 99 bani. Az ajánlat a készlet erejéig tart. Lakokos hipermarket Bihar Püspökiben a Szújsuló út 10A alatt.
1: Új tanév, új füzetek, új kihívások, és persze ott a tábla meg az íróasztal. Sok jegyzetelés, olvasás, tanulás vár a gyerekekre, ezért érdemes már a tanév kezdetén ellenőriztetni a látásukat. Foglalj időpontot térítéses orvosi szemvizsgálatra a Márkot Optiknál, hogy gyermeket felkészülten és tisztán lássa az új tanév minden kihívását. Tanítók, tanárok és egyetemisták számára az optometriai vizsgálat ingyenes. Érdeklődj a 0359 451 913-as telefonszámon. Márkot Optik. Lásd tisztán a világot!
3: Elkezdődött az akciók Dédé mániája a Dédémánban. Most nálunk a kádda mosdó és szekrényszett csak 529 lej csomagonként, valamint a Cseresit CS 25 szaniter szilikon átlátszó fehér vagy többféle színben már 18 lej 99 banitól kapható tubusonként. Emellett több száz más különleges ajánlatot is találsz az üzleteinkben, online vagy az alkalmazásban. Dédémán segít, hogy terveid valóra váljanak.
0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
4: 76%-os feltöltöttséggel várják a telet a hazai gáztározók. Bár ez elmarad az egy évvel korábbi szinttől, október 31-ig meg fogjuk haladni a 90%-ot. Kedvezményt szavazott meg a szenátus az egyszülős családoknak. Legalább 3 munkanapnyi pótszabadságot biztosít a gyermeküket egyedül nevelő alkalmazottak számára. Egyre több romániai családot érint az Alzheimer-kór. Köszöntelek benneteket, Keserű Tomi vagyok, ezek a Plusz FM hírei. 76%-os feltöltöttséggel várják a telet a hazai gáztározók. Bár ez elmarad az egy évvel korábbi szinttől, azonban pánikra semmi ok. Október 31-ig meg fogjuk haladni a 90%-ot. Az uniós átlagnál azonban jobban állunk. Németországnak például csak 56%-ban sikerült feltöltenie a készleteit. Az uniós tagállamok többségénél már csak azért is jobban állunk, mivel jelentős tételt jelent a belföldi gáztermelés. A két legnagyobb kitermelő a Romgáz és az OMV Petrom napi 23-24 millió köbméter földgázt hoz felszínre, de nem elhanyagolható a Fekete-tengeri gázt kiaknázó BSOG hozzájárulása sem. A hiányzó mennyiséget az import biztosíthatja. Mivel az időjárás az El Niño hatása alatt áll, nagy a valószínűsége, hogy a szokásosnál enyhébb telünk lesz, ami kompenzálhatja a tározók viszonylag alacsony töltöttségi szintjét. Kedvezményt szavazott meg a szenátus az egyszülős családoknak, legalább 3 munkanapnyi pótszabadságot biztosít a gyermeküket egyedül nevelő alkalmazottak számára. Az intézkedés költségvetési és adminisztratív hatása elenyésző, figyelembe véve a kedvezményezettek viszonylag alacsony arányát, valamint azt a tényt, hogy a javaslat nem igényel közvetlen pénzügyi juttatásokat az állami költségvetésből, fejtették ki az előterjesztők. A törvényjavaslat ezt követően a döntéshozó fórumként eljáró képviselőház elé kerül vitára és végső szavazásra. Több mint 12 000 új Alzheimer-kóros esetet regisztráltak a házi orvosok Romániában, ám a ténylegesen érintettek száma ennél lényegesen magasabb lehet. Számos megbetegedést ugyanis egyáltalán nem diagnosztizálnak, vagy csak nagyon késői stádiumban ismerik fel, hívta fel a figyelmet az Országos Közegészségügyi Intézet. Az Egészségügyi Mérés és Értékelési Intézet becslései szerint a demenciával küzdők száma riasztó mértékben növekszik. Míg 2019-ben 341.195 esetet tartottak számon, ez 2050-re várhatóan eléri az 577.177-et. A szakemberek szerint a korai tünetek felismerése, valamint a megfelelő ellátáshoz és támogatáshoz való hozzáférés alapvetően meghatározza az érintettek és családjaik életminőségét. A korai és pontos diagnózis lehetővé teszi a személyre szabott orvosi és szociális segítségnyújtást. A félelem és a társadalmi megbélyegzés ugyanakkor még mindig komoly akadályt jelent. Az érintettek és hozzátartozóik 46%-a számolt be arról, hogy a megbélyegzés miatt halogatta a kivizsgálást.
3: Plusz FM időjárás jelentés.
5: Változékony időjárásra számíthatunk. Itt a délelőtti órákban még előfordulhatnak gyenge záporok, zivatarok. A délutánra azonban kissé felszakadozik a felhőzet. A napi maximumok 19-20 Celsius fok körül alakulnak, éjszakára pedig 7 fokra hűl vissza a levegő. És jó hír, hogy holnaptól ismét fokozatosan fentebb húznak majd a hőmérők higanyszálai.
0: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta. Az időjárás jelentést a Viva Csibe és Takarmányboltok támogatták.
3: Plusz FM. Közlekedési információk.
6: Az iskola kezdése való tekintettel forgalmi rendváltozás lépett életbe a Stefán Cselmári úton, a Teodor Nes utcával való kereszteződésben, azaz a Füstös hídnál egy ideiglenes körforgalmat alakítottak ki, és ezzel egy időben megszüntették a jelzőlámpás forgalomirányítást, úgyhogy ne megszokásból vezessetek ott, figyeljétek a közlekedési táblákat, és legyetek nagyon körültekintőek.
3: És most jó reggelt! Ez a Reggeli Plusz. Induljon pozitívan a nagyváradi reggel. A legfontosabb hírek, információk, jó hangulat és csak jó zene az ébredéshez.
6: Igen, most is ezekkel fog folytatódni a Reggeli Plusz. Hello Nagyvára, gyönyörű napot nektek, a mikrofonoknál Szegedi Mária.
5: És Hosszú Sanyi, ma is izgalmas témával foglalkozunk, pluszosok, ne feledjétek. A helikopter szülőség kapcsán az érdekelne bennünket, hogy szerintetek hol van a határ a gondoskodás és a túlféltés között.
6: Benneteket pedig biztosan érdekelnek még a továbbiakban is a váradi környékbeli és Bihar megyei történések, úgyhogy azokat is hozzuk számotokra természetesen.
3: Ez a Reggeli Plusz a Plusz FM-en. Slágerek, magyar kedvencek, nagyváradok.

0: 9 óra 12 perc van, jó reggelt mindenkinek, induljon együtt a nap itt a Reggeli Pluszban Mária és Sanyi társaságában. Megnézzük, mi történt, történik és mi vár ránk a városban és Bihar megyében.
1: Újra megnyíltak pluszosok a közműszolgáltatók ügyfélszolgálati pontjai a Nagyváradi Városháza földszintjén. Így a Városházán ügyintézők hétfőtől péntekig ismét felkereshetik a posta, a disztrikháza rervezt és a hőszolgáltatóvállalat irodáit. A postai ügyfélszolgálat a 8-as, a disztrikháza az 5-ös, a rervezt a 6-os, a hőszolgáltató, tehát a termofikára pedig a 9-es szobában működik. A posta irodája 8 és 16 óra között, a disztrikháza 8 és 16 óra 15 perc között fogadja az ügyfeleket, a rervezt ügyfélszolgálata pedig 7.30 és 15.30 között működik. A hőszolgáltató ugyanebben az időszakban fogadja az ügyfeleket. A Csekkbank és az Elektrika Fornizára ügyfélszolgálati pontjai várhatóan október 1-jéig nyílnak meg a Városháza földszintjén. Változás ugyanakkor, hogy a Digi a továbbiakban nem működtet ügyfélszolgálatot a Városháza épületében. A szolgáltató véglegesen az új, a Fekete Sas palotában kialakított ügyfélszolgálati pontba költözött.
0: Mi pedig itt vagyunk továbbra is veletek, kávé megvolt, a reggel elindult, a fontos dolgokat átnéztük, de még nincs 9.30, úgyhogy maradunk veletek, hamarosan újabb infóval érkezünk.

0: kávé illatú szép reggelt mindenkinek, a 89,6-on továbbra is a reggeli plusz szól nektek, a mikrofonnál Szegedi Mária.
1: És Hosszú Sanyi. Hát Sanyi ma is jó erős kávét főzött, ezzel is azt jelezve nekem, hogy eszembe ne jusson itt elszundízni vagy lazsálni, hát mik jó, hogy. Az élet ma is pörög a városban és a környékén, sok infó van, mi pedig ezekről be is számolunk nektek. A 2026-27-es évadban újraindul a nagyváradi Szigligeti Színház daraboló elnevezésű felolvasó színházi sorozata. Az első alkalommal a Magyar Dráma hetén, szeptember 27-én vasárnap 17 órától az Egressy Zoltán Portugál című darabjából készült felolvasó színházi előadást láthatja a közönség Hunyadi István rendezésében, a Podegában. Az előadást követően Egressy Zoltán drámaíróval Simon Judit újságíró, az Újvárat folyóirat munkatársa beszélget. A helyszínen a szerző kötete is megvásárolhatók lesznek. Az előadás ingyenes pluszosok, de előzetes regisztrációhoz kötött.
0: Na hát Nagyvárad és környéke legfontosabb infói ma is velünk vannak itt a reggeli pluszban. Hírek, történések, programok és persze ti is, akik hallgattok bennünket. Hamarosan újra jelentkezünk, de addig is üzenjetek, hívjatok minket, szóljatok hozzá a nap

0: Campus FM. Reklám. A Viva takarmányok gyártója kukoricát vásárol. Érdeklődni a 0733 0678 21-es telefonszámon lehet.
1: Szereted a virágokat, de nem bírod a pollent? Könnyezik a szemed, amikor port törölsz? Ha meghallod, hogy értekezlet, már is jön a... Mindegy, mire vagy kire vagy allergiás, a Ringszilhaa gyorsan már 5 percen belül hat, és hatása akár 10 órán át is eltart. A xilometazolin csökkenti a nyáktermelést, a hialuronsav védi a nyálkahártyát, a tengervíz pedig tisztítja az orrot. Ringszilhaa féken tartja az allergiás nátha tüneteit. Alkalmazza mindkét ornyilásban naponta akár 3 alkalommal, legfeljebb 7 napig. Ez a gyógyszer xilometazolin tartalmaz. Kérjük, olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót. A lejárt és vagy fel nem használt gyógyszerek veszélyes hulladék minősülnek.
2: Vigyázz meg takarításaidra, és hozd át pénzed a Raiffeisenhez. Kösd le a 4 hónapos futamidejű Fresh Money betétbe, és élvezd a szuper kamatot. Évi 6,2% a lej alapú és 2,5% az euro alapú betétekre. Nyisd most Fresh Money betétet közvetlenül a Smart Mobile alkalmazásból. Ráadásul a Román Nemzeti Bank árfolyamán számított lej euro-euro lej devizaváltás áll rendelkezésedre a Smart Hour keretében hétfőtől péntekig munkanapokon 10 és 11 óra között. Részletek a Raiffeisen.ro oldalon. Raiffeisen Bank. Make it happen. Amikor élettel teli vagy, látszik, hogy vigyázol a májadra. A Fortificat Forte magas koncentrációjú kolint tartalmaz, amely hozzájárul a máj méregtelenítéséhez és regenerálódásához. Támogatja és védi. Erős máj a Fortificat Forte-val. Ez egy étrendkiegészítő, eszenciális foszfolipideket tartalmaz. Ne lépje túl az ajánlott napi adagot. Gyermekek elől elzárva tartandó. A termék nem helyettesíti a változatos étrendet. Olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót és a csomagoláson található információkat.
3: A Brico-ban szeptember 30-áig a 710 wattos Dewalt fúrókalapácsot 23%-os kedvezménnyel mindössze 458,99-ban ért vásárolhatod meg. Ráadásul 3 kézi szerszám vásárlása esetén csak 2 árát fizeted. Hozd el hozzánk a régi szerszámodat, és kapsz cserében egy 50 leértékű utalványt. Brico, együtt, munkára készen.
0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad. Az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
4: 76%-os feltöltöttséggel várják a telet a hazai gáztározók. Bár ez elmarad az egy évvel korábbi szinttől, október 31-ig meg fogjuk haladni a 90%-ot. Kedvezményt szavazott meg a szenátus az egyszülős családoknak. Legalább 3 munkanapnyi pótszabadságot biztosít a gyermeküket egyedülnevelő alkalmazottak számára. Egyre több romániai családot érint az Alzheimer-kór. Köszöntelek benneteket, Keserű Tomi vagyok, ezek a Plusz FM hírei. 76%-os feltöltöttséggel várják a telet a hazai gáztározók. Bár ez elmarad az egy évvel korábbi szinttől, azonban pánikra semmi ok. Október 31-ig meg fogjuk haladni a 90%-ot. Az uniós átlagnál azonban jobban állunk. Németországnak például csak 56%-ban sikerült feltöltenie a készleteit. Az uniós tagállamok többségénél már csak azért is jobban állunk, mivel jelentős tételt jelent a belföldi gáztermelés. A két legnagyobb kitermelő, a Romgáz és az OMV Petrom, napi 23-24 millió köbméter földgázt hoz felszínre, de nem elhanyagolható a Fekete-tengeri gázt kiaknázó BSOG hozzájárulása sem. A hiányzó mennyiséget az import biztosíthatja. Mivel az időjárás az El Niño hatása alatt áll, nagy a valószínűsége, hogy a szokásosnál enyhébb telünk lesz, ami kompenzálhatja a tározók viszonylag alacsony töltöttségi szintjét. Kedvezményt szavazott meg a szenátus az egyszülős családoknak. Legalább 3 munkanapnyi pótszabadságot biztosít a gyermeküket egyedülnevelő alkalmazottak számára. Az intézkedés költségvetési és adminisztratív hatása elenyésző, figyelembe véve a kedvezményezettek viszonylag alacsony arányát, valamint azt a tényt, hogy a javaslat nem igényel közvetlen pénzügyi juttatásokat az állami költségvetésből, fejtették ki az előterjesztők. A törvényjavaslat ezt követően a döntéshozó fórumként eljáró képviselőház elé kerül vitára és végső szavazásra. Több mint 12 000 új Alzheimer-kóros esetet regisztráltak a házi orvosok Romániában, ám a ténylegesen érintettek száma ennél lényegesen magasabb lehet. Számos megbetegedést ugyanis egyáltalán nem diagnosztizálnak, vagy csak nagyon késői stádiumban ismerik fel, hívta fel a figyelmet az Országos Közegészségügyi Intézet. Az Egészségügyi Mérés és Értékelési Intézet becslései szerint a demenciával küzdők száma riasztó mértékben növekszik. Míg 2019-ben 341 195 esetet tartottak számon, ez 2050-re várhatóan eléri az 577.177-et. A szakemberek szerint a korai tünetek felismerése, valamint a megfelelő ellátáshoz és támogatáshoz való hozzáférés alapvetően meghatározza az érintettek és családjaik életminőségét. A korai és pontos diagnózis lehetővé teszi a személyre szabott orvosi és szociális segítségnyújtást. A félelem és a társadalmi megbélyegzés ugyanakkor még mindig komoly akadályt jelent. Az érintettek és hozzátartozóik 46%-a számolt be arról, hogy a megbélyegzés miatt halogatta a kivizsgálást.
0: Plusz FM időjárás jelentés.
5: Változékony időjárásra számíthatunk. Itt a délelőtti órákban még előfordulhatnak gyenge záporok, zivatarok. Délután azonban kissé felszakadozik a felhőzet. A napi maximumok 19-20 Celsius fok körül alakulnak, éjszakára pedig 7 fokra hűl vissza a levegő. És jó hír, hogy holnaptól ismét fokozatosan fentebb húznak majd a hőmérők higanyszálai.
6: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta.
7: Az időjárás jelentést a Viva Csibe és Takarmányboltok támogatták.
0: Plusz FM. Közlekedési információk.
8: November 1-ig az aluljáró építési projekt munkálatai miatt teljesen lezárták a Republics utcai szakaszát. A Körös Áruházról a 79A számú ingatlan térségéig. A lezárás a Múzeológiai utcát is érinti. Itt a Kanonok sor és a Republics utca közötti szakaszon nem lehet közlekedni jelenleg. A Nagyváradi Városháza arra kér benneteket, hogy tartsátok be az ideiglenes közlekedési jelzéseket és a lezárások idején használjátok a kijelölt kerülő utakat.
0: Plusz FM. Folytatódik Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű reggeli műsora. Reggeli Plusz. Reggeli Plusz.
8: Na, számomra eddig tartott ma is a Reggeli Plusz, de most még csak én fogok, tudjátok, elköszönni cirka 20 órára. A Plusz FM-en ugyanúgy zajlik tovább az élet, Mária, a továbbiakban is ellát benneteket a számotokra a legfontosabb tudnivalókkal. Én pedig akkor búcsúzom, vigyázzatok magatokra, szép napot és további jó rádiózást kívánok!
5: Sanyit tehát elengedjük, én viszont továbbra is itt vagyok, veletek várom hívásaitokat, üzeneteiteket, ha bármilyen kérdésetek, információtok van, és persze szóljatok hozzá a napi témánkhoz, a Plusz FM Nagyvárad Facebook oldalán ezt megtaláljátok. Most pedig zenélünk tovább, jó utat és kellemes rádiózást kívánok mindenkinek. A folytatásban itt van Shakira és Barna Boy, közöse a Die Die.
0: Slágerek, magyar kedvencek Nagyváradon. Ez a Reggeli Plusz, a

Brooke Fraser 2010-es dalát hallottuk itt a 89,6-on. Jó reggelt, pluszosok, 9 óra múlt 42 perccel. A mikrofonnál Szegedi Máriát halljátok, 11 óráig itt vagyok veletek a reggeli pluszban. Hívjatok, írjatok üzenetet, ha bármilyen kérdésetek, információtok lenne. Telefonszámunk 0359 17 22 22, SMS, WhatsApp és Viber számunk pedig 0734 17 22 22, és jelen vagyunk természetesen a Facebookon és Instagramon is Plusz FM nagyváradként, úgyhogy van lehetőségetek az oldalon kommentelni is. Ma arra vagyunk kíváncsiak, hogy szerintetek hol van a határ a gondoskodás és a túlféltés között. Ugyanis egyre több az úgynevezett helikopter szülő, aki folyamatosan a gyereke körül van és túlzottan beleavatkozik az életébe. Mindent megold helyette, megszervez és felügyel, így alig hagyja önállóan cselekedni. A szakértők szerint viszont fontos, hogy a gyerekek már kicsikortól megtapasztalják, hogy egyedül is képesek megbirkózni az életkoruknak megfelelő feladatokkal, mert ez erősíti az önbizalmukat és az önállóságukat. Tehát ezzel a témával kapcsolatosan várjuk a hozzászólásaitokat a Plusz FM Nagyvárad Facebook oldalán, hajrá, hajrá, kommenteljetek, szóljatok hozzá, a Pluszon pedig továbbra is hozzuk nektek Nagyvárad és környéke legfontosabb információit, programokat.

0: Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Watch me dance, dance the night away. It's not about the money, money, money. We don't need your money, money. És legkedvesebb magyar kedvenceink.
1: Ebből fent nincs baj, nincs haragban senkivel.
2: Volt, ami volt, lesz, ami lesz. Megérinthetjük az eget.
0: Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek. Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

Sok mai kérdésünk az, hogy szerintetek hol van a határ a gondoskodás és a túlféltés között? Ugyanis egyre több az úgynevezett helikopter szülő, aki folyamatosan a gyerekek körül van és túlzottan beleavatkozik az életébe. Mindent megold helyette, megszervez és felügyel, így alig hagyja önállóan cselekedni. Érkeztek kommentek, hozzászólások a Plusz FM Nagyvárad Facebook oldalára, ezek közül csemegézek most. Domagdi Magdolna például azt írta nekünk, hogy sok esetben a túlféltés a hibás, de ki nem félteni őket, akármilyen korban. A szülés tanul, amíg csak él, lehet későn veszi észre a hibákat, de sokszor az élet is beleszól. Egy gyermekét egyedül nevelő szülő gyakrabban esik ebbe a csapdába. Önállóságra tanítani kezdettől fogva kell, nem csak mostanában van ez így. Ez így volt mindig, csak nem tették szóvá. Szász Roland is hozzászólt, azt írta nekünk, hogy az, ami nekem nem volt, majd megadom neki, gondolkodást kell elfelejteni. Nem azért, mert annyira rossz, de azok a tapasztalatok, azok, amik a talpra esett embert megszülte. A kihívások nem gyengítik a karaktert, viszont mint szülő ott kell lenni, segíteni és terelni. Talódi Zsuzsa is hozzászólt a napi témánkhoz, azt írta nekünk, hogy tetszik nekem ez a szó, helikopterszülő. Az én gyerekeim már nagyok és önálló életet élnek. Próbáltam őket úgy nevelni, hogy egyedül is megbirkózzanak az élet nehéz feladataival, remélem sikerült. Hogy hol van a határ a gondoskodás és a túlféltés között, ezt nehéz eldönteni. Szerintem hagyni kell őket néha elesni, hogy tudjanak felállni, mert az ember a legtöbbet a saját hibájából tanul. Egyetértek. Köszönjük szépen a hozzászólásaitokat, és azt is köszönjük, hogy velünk indítjátok a reggelt. Maradunk még, szóljatok hozzá a műsorhoz, kérdezzetek, küldjetek üzenetet, hívjatok bennünket, hagyjatok egy kommentet a Plusz FM Facebook oldalán, mindezt azért, hogy valóban a mi közös reggelünk legyen itt, a 89,6-on.

0: Itt a Plusz FM. Reklám. A Viva takarmányok gyártója kukoricát vásárol. Érdeklődni a 0733 0678 21-es telefonszámon lehet. Amikor az élet nehéz perceket hoz, jó tudni, hogy van, aki segít. Az út végén temetkezési vállalat mindenben támogat, éjjel-nappal. Teljes körű ügyintézés, orvosi és hivatalos teendők intézése, törődés, odafigyelés és megbízhatóság. Mi önök mellett állunk. Nagyvárad, Primariei utca 62, telefon 0722 155 655 és 0724 246 911.
1: Ezen a héten a Lakokos hipermarket kínálatában a 60 kapszulás Persil 41 lej 99 bani, az 1,17 kg-os bónusz mosópor 5 lej 99 bani. Az ajánlat a készlet erejéig tart. Lakokos hipermarket Bihar Püspökiben a Szújsulójú 10A alatt.
2: Elkezdődött az akciók Dedemániája a Dedemánban. Nálunk most a három lépcsős acéllétra csak 89, valamint a négy polcos galvanizált fém tárolópolc csak 64 lej 90 bani. Emellett több száz más különleges ajánlatot is találsz az üzleteinkben, online vagy az alkalmazásban. Dedeman. Segít, hogy terveid valóra váljanak.
0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad. Az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
3: Elfogadták a megtakarítási és befektetési számlákról szóló tervezetet. A törvény 2027. január 1-től lép érvénybe, és egy teljesen új megtakarítási kultúrát honosít meg Romániában. Közvetlen vonatjáratok indulhatnak Nagyvárad és Arad felé is, a budapesti Liszt-Ferenc repülőtérről, a Magyar Vasút második aranykorát ígérő Baross Gábor vasútfejlesztési tervnek köszönhetően. Rábólintott a szenátus az iskolai egyenruha kötelező viselését előíró tervezetre. Köszöntelek benneteket, Keserű Tomi vagyok, ezek a Plusz FM hírei. Elfogadták a megtakarítási és befektetési számlákról szóló tervezetet. A törvény 2027. január 1-től lép érvénybe, és egy teljesen új megtakarítási kultúrát honosít meg Romániában. A rendszer működése rendkívül egyszerű. Az állampolgárok egy engedéllyel rendelkező alapkezelőnél vagy banknál nyithatják meg a számlát, ahova önkéntesen lehet befizetni saját, illetve bizonyos feltételekkel munkáltatói hozzájárulásból. A befektetések által elért nyereség a számlán marad, és nem adó. A pénz így évtizedeken át úgy kamatozik, hogy nem veszít az értékéből az éves adólevonások miatt. Az állami nyugdíj, a kötelező magánnyugdíj és az önkéntes magánnyugdíj teljesen érintetlen marad. Szakpolitikusok szerint erre azért van égető szükség, mert a jelenlegi nyugdíjrendszer egyre nehezebben tartható fenn. A demográfiai mutatók romlanak, kevés gyermek születik, sok az elvándorló aktív polgár, miközben a várható élettartam növekszik. Közvetlen vonatjáratok indulhatnak Nagyvárad és Arad felé is, a budapesti Liszt-Ferenc repülőtérről, a Magyar Vasút második aranykorát ígérő Baross Gábor vasútfejlesztési tervnek köszönhetően. A csaknem 10 milliárd eurós gigaberuházás új alapokra helyezi a magyarországi vasúti közlekedést a következő 10 évben, hosszabb távon pedig a modern nemzetközi vérkeringésbe is bekapcsolják az országot. A Budapest-Kolozsvár-Bukarest nagysebességű vasútvonal azonban nem szerepel a kirakat tervek között. Magyarország azt szeretné, ha a budapesti Liszt-Ferenc nemzetközi repülőtér leendő vasúti kapcsolata integrálódna az országos hálózatba, így a vonatok a fővároson túlra többek között Románia felé is tovább haladhatnának. A Klub Ferroviárnak adott interjújában Vitézy Dávid, a magyar közlekedési és beruházási miniszter kifejezetten Nagyváradot és Aradot is megemlítette azon városok között, amelyek profitálhatnak a Liszt-Ferenc repülőtér jövőbeli vasúti összeköttetéséből. Első házként szavazta meg a szenátus az iskolai egyenruha kötelező viselését előíró törvénytervezetet. Az iskolai egyenruha kinézetéről és egyes elemeiről az iskola igazgató tanácsa döntene, a szülői képviselet beleegyezésével. A tanintézet az elfogadott viseleten és az iskola nevét feltüntető jelvényen kívül nem írhatna elő más ruhadarabot vagy kiegészítőt. A tervezet értelmében az egyenruhák megvásárlásához jövedelemtől és családi helyzettől függően esetenként támogatást biztosítanának, amely akár a teljes költséget is fedezhetné. A kiadásokat helyi és megyei önkormányzati, illetve visszanemtérítendő külső forrásokból finanszíroznák.
0: Plusz FM. Időjárás jelentés.
4: Változékony időjárásra számíthatunk. Itt a délelőtti órákban még előfordulhatnak gyenge záporok, zivatarok. A délután azonban kissé felszakadozik a felhőzet. A napi maximumok 19-20 Celsius fok körül alakulnak, éjszakára pedig 7 fokra hűl vissza a levegő. És jó hír, hogy holnaptól ismét fokozatosan fentebb húznak majd a hőmérők higanyszálai.
2: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta.
1: Az időjárás jelentést a Viva Csibe és Takarmányboltok támogatták.
2: Plusz FM. Közlekedési információk.
4: Változásra kell számítaniuk azoknak az autósoknak, akik a Stefán Csámári úton közlekednek. A Teodor Nes utcai kereszteződésben ugyanis ideiglenes körforgalmat alakítottak ki. Az új forgalmi rend bevezetése érdekében a kereszteződésben megszüntették a jelzőlámpás forgalmi irányítást. A Nagyváradi Önkormányzat tájékoztatása szerint az intézkedés célja, hogy az iskolakezdéssel megnövekedő forgalom mellett is gördülékenyebb legyen a közlekedés a környéken. Vezessetek óvatosan, balesetmentes közlekedést kíván a Plusz FM.
2: És most jó reggelt! Ez a Reggeli Plusz. Induljon pozitívan a nagyváradi reggel. A legfontosabb hírek, információk, jó hangulat és csak jó zene az ébredéshez.
4: Pörög a szerda reggel Nagyváradon és környékén. Hello, pluszosok, nem is akárhogy, a mikrofonnál Szegedi Máriát halljátok. 11 óráig itt vagyok veletek az éterben. Körbenézünk a városban, megnézzük, mi történik a környéken, mire érdemes ma figyelni, és közben várom, hogy ti is bekapcsolódjatok. Hívjatok, írjatok üzenetet, a folytatásban pedig már jönnek is a legklasszabb slágerek. Úgyhogy jó utat és jó rádiózást kívánok nektek!
2: Reggeli Plusz. Ez a Reggeli Plusz a Plusz FM-en. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: reggelt mindenkinek! Nagyvárad és környéke ma is a témát bőven, hozom amit érdemes tudnotok. A nagyváradi főutca, tehát a Republicsi térségében a közúti aluljáró építési munkálatok miatt szünetel az ivóvíz szolgáltatás Nagyvárad több utcáján ma reggel 8 órától, egészen holnap hajnali 3 óráig. Tudatta velünk ezt a nagyváradi vízművek. Érintettek a Staroveszki, tehát a Traján megéró, a Széchenyi tér, tehát a Parkul Traján, a főutca, a Ritók Zsigmond, azaz a George Enescu, a Snagovolui, a Gyorge Dima, a Franz Schubert, a Tribunálului, a Nagy Sándor József, ez az Aurél Lázár, az Ezredévi emléktér, tehát a Libertöci, a Josif Vulkán és a kórház, tehát a Louis Pasteur utcai hidroforrállomás által ellátott terület, beleértve a Bihar megyei klinikai sürgősségi kórházat is. Továbbá alacsony víznyomás lesz tapasztalható a Bratianu és a környező utcákon, az Andrei Muresanu, a Ion Heliade Rădulescu és a Petru Rares utcákon. A szolgáltatás újraindításakor lehetséges, hogy a víz ideiglenesen zavaros lesz. Ebben az esetben csak felmosásra, takarításra alkalmas a víz. Ne fogyasszátok azt mindaddig, amíg ki nem tisztul.
1: Legnagyobb slágerek, plusz magyar kedvencek, plusz a legfontosabb info. Tökéletes kombináció. Reggeli plusz a Plusz FM-en. I haven't ever really found a place that I call.

Hello, hello, pluszosok, hogy telik a szerda reggel? Remélem kellemesen. Hoztam nektek lapszámajánlót, ugyanis megjelent az Újvárad folyóirat szeptemberi száma. A szépirodalmi rovatban ezúttal Olá András, László Zsuzsa, Barta László Zsolt és Szegedi Eszter versei, valamint Pámeri H. Gábor és Hilgert István prózái olvashatók. A lapszám eszéjét pedig Lakatos Fleisz Katalin jegyzi. Az új szám több írással is kapcsolódik Újvárosi László vizuális művész nyáron megnyílt retrospektív kiállításához. Szűcs László interjúja mellett Horváth Gizella méltató írása is helyet kapott a folyóiratban. Folytatódik Magyar és Ára generációs témákat feldolgozó sorozata, míg Szabó Róbert Csaba írói műhelyébe enged betekintést az Ez a világ már nem létezik című beszélgetés. A kritika rovatban pedig Simon Judit a nyárvégi fesztiválok emlékezetes előadásaira tekint vissza. Tőtös Áron pedig az Ady Endre Emlékmúzeum egyik műtermi portréján keresztül idézi fel Ady Endre történetét a mérkezett csókkal. A lapszám vezércikke három emlékezetes nagyváradi nyári kultúreseményt is felidéz. Az Újvárad kapható pluszosok a nagyobb könyvesboltokban, a nagyváradi lapárusoknál, az íróboltjában, valamint online a holnap.ro könyváruházban. Vegyétek, olvassátok, szeressétek, az Újvárad folyóirat szeptemberi lapszáma már elérhető. És persze maradjatok továbbra is velünk itt a Pluszon, hozok még nektek hasznos infókat, és persze a legjobb slágereket.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Hey now!

0: Itt a Plusz FM. Reklám. A Viva takarmányok gyártója kukoricát vásárol. Érdeklődni a 0733 0678 21-es telefonszámon lehet.
1: Ati Kompresszorje. Téged is várunk új üzletünkben, Kovácsiban, a 21G szám alatt, ahol széles választékban találsz kompresszorokat, pótalkatrészeket, kiegészítőket és szerszámokat. Ezen kívül professzionális karbantartási szolgáltatásokat is kínálunk. Hívd minket a 0742 99 86 36-os telefonszámon, vagy látogass el az atikompresszorreshop.ro-ra további információkért.
0: Ezen a héten a Lakokos Hipermarket kínálatában a 100 g-os Milka 4 lej 49 bani, az 500 g-os Jakobs kávé 29 lej 99 bani. Az ajánlat a készlet erejéig tart. Lakokos Hipermarket, Bihar Püspökiben a Szújsulójú 10A alatt.
2: A hulladék mindenkinek pénzbe kerül. A kérdés az, hogy mennyibe. Nem véletlenül gyűjtünk 6 frakcióban. A megfelelően szétválogatott hulladék olcsóbban szállítható el, könnyebben feldolgozható és kevesebb problémát okoz mindenkinek. Önök szétválogatják, mi elszállítjuk és tovább válogatjuk. Partnerek vagyunk ugyanabban a célban, hogy a hulladék a lehető legkevesebbe kerüljön és a lehető legkisebb terhet jelentse. 6 kuka, egy közös érdek. Csináljuk okosan. A külön gyűjtött frakciókat mi további frakciókra válogatjuk szét. Látogatási lehetőséget biztosítunk a Margitai válogatóállomáson hétfőtől péntekig 8 és 16 óra között. Ave Románia. A változás velünk kezdődik.
3: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad. Az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
4: 76%-os feltöltöttséggel várják a telet a hazai gáztározók. Bár ez elmarad az egy évvel korábbi szinttől, október 31-ig meg fogjuk haladni a 90%-ot. Kedvezményt szavazott meg a szenátus az egyszülős családoknak. Legalább 3 munkanapnyi pótszabadságot biztosít a gyermeküket egyedülnevelő alkalmazottak számára. Egyre több romániai családot érint az Alzheimer-kór. Köszöntelek benneteket, Keserű Tomi vagyok, ezek a Plusz FM hírei. 76%-os feltöltöttséggel várják a telet a hazai gáztározók. Bár ez elmarad az egy évvel korábbi szinttől, azonban pánikra semmi ok. Október 31-ig meg fogjuk haladni a 90%-ot. Az uniós átlagnál azonban jobban állunk. Németországnak például csak 56%-ban sikerült feltöltenie a készleteit. Az uniós tagállamok többségénél már csak azért is jobban állunk, mivel jelentős tételt jelent a belföldi gáztermelés. A két legnagyobb kitermelő a Romgáz és az OMV Petrom napi 23-24 millió köbméter földgázt hoz felszínre, de nem elhanyagolható a Fekete-tengeri gázt kiaknázó BSOG hozzájárulása sem. A hiányzó mennyiséget az import biztosíthatja. Mivel az időjárás az El Niño hatása alatt áll, nagy a valószínűsége, hogy a szokásosnál enyhébb telünk lesz, ami kompenzálhatja a tározók viszonylag alacsony töltöttségi szintjét. Kedvezményt szavazott meg a szenátus az egyszülős családoknak. Legalább 3 munkanapnyi pótszabadságot biztosít a gyermeküket egyedülnevelő alkalmazottak számára. Az intézkedés költségvetési és adminisztratív hatása elenyésző, figyelembe véve a kedvezményezettek viszonylag alacsony arányát, valamint azt a tényt, hogy a javaslat nem igényel közvetlen pénzügyi juttatásokat az állami költségvetésből, fejtették ki az előterjesztők. A törvényjavaslat ezt követően a döntéshozó fórumként eljáró képviselőház elé kerül vitára és végső szavazásra. Több mint 12 ezer új Alzheimer-kóros esetet regisztráltak a házi orvosok Romániában, ám a ténylegesen érintettek száma ennél lényegesen magasabb lehet. Számos megbetegedést ugyanis egyáltalán nem diagnosztizálnak, vagy csak nagyon késői stádiumban ismerik fel, hívta fel a figyelmet az Országos Közegészségügyi Intézet. Az Egészségügyi Mérés és Értékelési Intézet becslései szerint a demenciával küzdők száma riasztó mértékben növekszik. Míg 2019-ben 341.195 esetet tartottak számon, ez 2050-re várhatóan eléri az 577.177-et. A szakemberek szerint a korai tünetek felismerése, valamint a megfelelő ellátáshoz és támogatáshoz való hozzáférés alapvetően meghatározza az érintettek és családjaik életminőségét. A korai és pontos diagnózis lehetővé teszi a személyre szabott orvosi és szociális segítségnyújtást. A félelem és a társadalmi megbélyegzés ugyanakkor még mindig komoly akadályt jelent. Az érintettek és hozzátartozóik 46%-a számolt be arról, hogy a megbélyegzés miatt halogatta a kivizsgálást.
3: Plusz FM. időjárás jelentés.
5: Változékony időjárásra számíthatunk. Itt a délelőtti órákban még előfordulhatnak gyenge záporok, zivatarok. A délután azonban kissé felszakadozik a felhőzet. A napi maximumok 19-20 Celsius fok körül alakulnak, éjszakára pedig 7 fokra hűl vissza a levegő. És jó hír, hogy holnaptól ismét fokozatosan fentebb húznak majd a hőmérők higanyszálai.
1: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta. Az időjárás jelentést a Viva Csibe és Takarmányboltok támogatták.
3: Plusz FM. Közlekedési információk.
5: Munkálatok miatt forgalomkorlátozás lépett életbe az Uzinelor út egy szakaszán. A Borsi út irányából érkezők a forgalmi sávuk elzárására számíthatnak. Már a betonüzem bejáratától a következő kanyaron át egészen az azt követő egyenes szakasz nagyjából közepéig felbontották az úttestet, így jelzőlámpás irányítás mellett egy sávon haladhat csak a forgalom, meglehetősen nehézkesen. A lámpaváltás 4-5 percig is eltart, úgyhogy sok türelmet az arra közlekedőknek, és persze ha tehetitek, inkább kerüljetek. Jó utat és balesetmentes közlekedést kíván a Plusz FM.
3: Plusz FM. Folytatódik Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű reggeli műsora. Reggeli Plusz. Reggeli Plusz.
5: Bizony, méghozzá a legklasszabb slágerekkel folytatjuk. Itt van a Purple Disco Machine, Sophie and the Giant közösa az In the Dark, előtte pedig hozom nektek Phil Collins Can't Stop Loving You című dalát. Jó utat és jó rádiózást!
3: Slágerek, magyar kedvencek Nagyváradon. Ez a Reggeli Plusz a Plusz FM-en.

10 óra 43 perckor még továbbra is pörög itt nektek a 89,6-on a reggeli plusz, és hoztam is egy remek programajánlót a túrázni vágyóknak. Idén is megszervezik a Cárán Gyula nyomában teljesítménytúrát, amelyre október 10-én várják a túrázni vágyókat Réven. A résztvevők három táv közül választhatnak, 7, 16 vagy 25 kilométeres útvonalon indulhatnak. A cél pedig minden esetben a kijelölt útvonal teljesítése a szintidőn belül, mindezt az ellenőrző pontok érintésével. A rajt és a cél a Révi híd alatti parkoló, nevezni pedig a helyszínen lehet. A 7 kilométeres rövid túrát a hirtelen kaptatók és a sziklás terep miatt 6 év alatti gyerekeknek nem ajánlják. A túra a Királyerdőben és a Sebeskörös Szurdok völgyében a kijelölt turista utakon halad. A szervezők szerint az átlagosnál valamivel nehezebb középhegységi túrára kell számítani, helyenként meredek, sziklás és köves szakaszokkal. Érdemes túra bakancsot, réteges öltözéket, esőkabátot, széldzsekit, kulacsot és fejlámpát is vinni. A résztvevők induláskor egy füzetet kapnak, amely tartalmazza az útvonalat, a turista jelzéseket, a szintkülönbségeket és a térképet. Az ellenőrző pontokon frissítőt is biztosítanak, a célba érőket pedig emléktárgy és melegétel várja. Október 10-én tehát ismét megszervezik a Cárán Gyula nyomában teljesítménytúrát Réven.

0: Nagyváradi, a környékbeliek, a Reggeli Plusz végéhez érkeztünk hamarosan, 11 óra. A stafétát átadom Keserű Tamásnak, aki a bennünket leginkább érintő hírekkel érkezik. Fogadjátok őt nagy szeretettel. Majd 3 órától Balogh István Vilmos kollégám kísér haza benneteket, egészen este 7 óráig a Sláger Pluszban. Ő is érkezik rengeteg infóval, érdekességekkel és persze szuper slágerekkel. Majd 8 órától berobog a zenevonat ide a 89,6-ra. Úgyhogy van miért itt maradnotok velünk a Pluszon, további jó utat és kellemes rádiózást kívánok mindenkinek. A mikrofonnál Szegedi Máriát hallottátok, és ne felejtjétek, a Reggeli Plusz minden hétköznap reggel 6-tól 11 óráig szól nektek. Találkozunk tehát holnap, ugyanitt, ugyanekkor. Legyen szép napotok, sziasztok!
1: Itt a Plusz FM. Reklám. A Viva takarmányok gyártója kukoricát vásárol. Érdeklődni a 0733 0678 21-es telefonszámon lehet.
2: Elkezdődött az akciók Dédé mániája a Dédémánban. Most nálunk a kádda mosdó és szekrényszett csak 529 lej csomagonként, valamint a Cseresit CS 25 szaniter szilikon átlátszó fehér vagy többféle színben már 18 lej 99 banitól kapható tubusonként. Emellett több száz más különleges ajánlatot is találsz az üzleteinkben, online vagy az alkalmazásban. Dédémán segít, hogy terveid valóra váljanak.
1: Készülj egy igazi mozis hétvégére is, ezúttal ennél többre is. Élvezd a filmeket egy csodálatos borvidéken, minőségi borokat kóstolva. Szeptember 25-e és 27-e között a TIFF Oradea több mint 30 vetítést hoz el. Cannes-ban és Locarno-ban is díjazott filmeket, élőzen és különleges előadásokat, valamint személyes találkozásokat színészekkel és rendezőkkel. Jegyeket, bérleteket, illetve további információkat az oradea.tiff.ro oldalon és az Eventbook-on találsz. Gyere és élj át egy egészen különleges hétvégét, mintha te magad is benne lennél a moziban.
3: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
4: Hiába tartja fenn a pénzügyminisztérium a gázolaj jövedéki adójának 25%-os csökkentését, a hazai töltőállomások egy részén ismét emelkedtek az árak. Aláírták az új járványkórház és tüdőgyógyászat finanszírozási szerződését, megépítése Nagyvárad történetének legnagyobb beruházási projektje. Már nem Románia használja a legkevesebb gyomírtót az Európai Unióban. Köszöntelek benneteket, Keserű Tomi vagyok, ezek a Plusz FM hírei. Hiába tartja fenn a pénzügyminisztérium a gázolaj jövedéki adójának 25%-os csökkentését, a hazai töltőállomások egy részén ismét emelkedtek az árak. Több forgalmazó is literenként 9 banival drágította a standard gázolajat, ezzel már 6. egymást követő napja folytatódik az áremelkedés. A mostani drágulásra néhány nappal azután került sor, hogy a pénzügyminisztérium úgy döntött, szeptember végéig fenntartja a standard gázolaj jövedéki adójának 25%-os csökkentését. A kedvezmény nélkül egy liter dízelt 2,80 lej jövedéki adó terhelne, jelenleg azonban ebből 2,10 lejt kell megfizetni. Ez viszont nem jelenti azt, hogy ugyanennyivel olcsóbb is lesz a gázolaj, mivel a végső árat az üzemanyag beszerzési ára, az ÁFA és a kereskedők alakítják. Az adócsökkentést különben már augusztusban is egy igen gyors drágulás követte. Aláírták az új járványkórház és tüdőgyógyászat finanszírozási szerződését. Megépítése Nagyvárad történetének legnagyobb beruházási projektje, amelyet a Nemzetközi Finanszírozású Projektek Menedzsment Igazgatósága valósít meg. A munkálatok jól haladnak, a kivitelezés 52%-on áll. Az épület tartó szerkezete teljes egészében elkészült, a belső terek kialakítása pedig csak nem befejeződött. A falak és belső térelválasztások nagy része szintén elkészült már. Ugyancsak előre haladott állapotban vannak a külső nyílászárók és az ablakok beépítésének munkálatai. A Bihar megyei sürgősségi klinikai kórházhoz tartozó új járványkórházban és tüdőgyógyászati intézményben folyamatos kórházi és járóbetegellátást biztosító részlegek, TBC gondozó műtőblokk, valamint diagnosztikai szolgáltatások kapnak helyet. Már nem Románia használja a legkevesebb gyomírtót az Európai Unióban, derül ki az ENSZ élelmezésügyi és mezőgazdasági világszervezetének adataiból. Idehaza 1,1 kg az egy év alatt hektáronként felhasznált vegyszerek átlagos mennyisége. Ennél két tagállamban, Svédországban és Bulgáriában kisebb a felhasználás. 2021-ben még mi voltunk az utolsók a vegyszerezés tekintetében, hektáronként mindössze 0,6 kg gyomírtót használtak a gazdálkodók. Leginkább Máltán, Cipruson, Hollandiában és Belgiumban vegyszerezik a termelők a zöldségeket és a gyümölcsöket. Annak ellenére, hogy idehaza is nőtt a vegyszerezés, a Benelux államokban, a mezőgazdaságban még mindig 6-7-szer annyi gyomirtót használnak hektáronként, mint Romániában.
3: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek,

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvencei.

0: Kossz FM. Reklám. A Banka Transilvánia bemutatja az Orelia Festivalt. 4 színpad a város szívében, látványos koncertek és felejthetetlen élmények. Első alkalommal Nagyváradon, Asaf Avidan, velük együtt Andra, Smiley, Mira, Poszkító és még sokan mások. Légi színházi előadások a Szent László tér felett, lenyűgöző utcai előadások, fénysó a Sebeskörösön, drónsó és tűzijáték. Orelia Festival, október 9-11. A rendezvény Nagyvárad polgármesteri hivatala és a Visit Oradia szervezi. További részletek az oradiafestival.ro oldalon.
1: Szupeko, alacsony árak, rövid reklámok. Szeptember 23-áig az 500 g-os Fortuna Rendezvous őrölt kávéjára 37,99 bani, valamint a 6 dobozos egyenként 0,5 literes Bucsécs világos sörára mindössze 14,95 bani. Szupeko, szuper megtakarítás naponta. A Brico-ban szeptember 30-áig minden 5000 lejnél magasabb értékű moduláris konyhabútor esetében a beszerelést ingyenesen biztosítjuk számodra. Brico. Együtt, munkára készen.
0: És most vissza a zenéhez. Slágerek, magyar kedvenc.

0: Itt a Plusz FM. Reklám. A Viva takarmányok gyártója kukoricát vásárol. Érdeklődni a 0733 06 78 21-es telefonszámon lehet.
1: Elkezdődött az akciók Dede mániája a Dedemánban. Nálunk most a három lépcsős acéllétra csak 89, valamint a négy polcos galvanizált fém tárolópolc csak 64,90 bané. Emellett több száz más különleges ajánlatot is találsz az üzleteinkben, online vagy az alkalmazásban. Dedemán. Segít, hogy terveid valóra váljanak.
0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad. Az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
2: Hiába tartja fenn a pénzügyminisztérium a gázolaj jövedéki adójának 25%-os csökkentését, a hazai töltőállomások egy részén ismét emelkedtek az árak. Aláírták az új járványkórház és tüdőgyógyászat finanszírozási szerződését, megépítése Nagyvárad történetének legnagyobb beruházási projektje. Már nem Románia használja a legkevesebb gyomírtót az Európai Unióban. Köszöntelek benneteket, Kessérű Tomi vagyok, ezek a Plusz FM hírei. Hiába tartja fenn a pénzügyminisztérium a gázolaj jövedéki adójának 25%-os csökkentését, a hazai töltőállomások egy részén ismét emelkedtek az árak. Több forgalmazó is literenként 9 banival drágította a standard gázolajat, ezzel már 6. egymást követő napja folytatódik az áremelkedés. A mostani drágulásra néhány nappal azután került sor, hogy a pénzügyminisztérium úgy döntött, szeptember végéig fenntartja a standard gázolaj jövedéki adójának 25%-os csökkentését. A kedvezmény nélkül egy liter dízelt 2,80 lej jövedéki adó terhelne, jelenleg azonban ebből 2,10 lejt kell megfizetni. Ez viszont nem jelenti azt, hogy ugyanennyivel olcsóbb is lesz a gázolaj, mivel a végső árat az üzemanyag beszerzési ára, az ÁFA és a kereskedők alakítják. Az adócsökkentést különben már augusztusban is egy igen gyors drágulás követte. Aláírták az új járványkórház és tüdőgyógyászat finanszírozási szerződését. Megépítése Nagyvárad történetének legnagyobb beruházási projektje, amelyet a Nemzetközi Finanszírozású Projektek Menedzsment Igazgatósága valósít meg. A munkálatok jól haladnak, a kivitelezés 52%-on áll. Az épület tartó szerkezete teljes egészében elkészült, a belső terek kialakítása pedig csak nem befejeződött. A falak és belső térelválasztások nagy része szintén elkészült már. Ugyancsak előre haladott állapotban vannak a külső nyílászárók és az ablakok beépítésének munkálatai. A Bihar megyei sürgősségi klinikai kórházhoz tartozó új járványkórházban és tüdőgyógyászati intézményben folyamatos kórházi és járóbetegellátást biztosító részlegek, TBC gondozó műtőblokk, valamint diagnosztikai szolgáltatások kapnak helyet. Már nem Románia használja a legkevesebb gyomírtót az Európai Unióban, derül ki az ENSZ élelmezésügyi és mezőgazdasági világszervezetének adataiból. Idehaza 1,1 kg az egy év alatt hektáronként felhasznált vegyszerek átlagos mennyisége. Ennél két tagállamban, Svédországban és Bulgáriában kisebb a felhasználás. 2021-ben még mi voltunk az utolsók a vegyszerezés tekintetében. Hektáronként mindössze 0,6 kg gyomírtót használtak a gazdálkodók. Leginkább Máltán, Cipruson, Hollandiában és Belgiumban vegyszerezik a termelők a zöldségeket és a gyümölcsöket. Annak ellenére, hogy idehaza is nőtt a vegyszerezés, a Benelux államokban, a mezőgazdaságban még mindig 6-7-szer annyi gyomírtót használnak hektáronként, mint Romániában.
0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek.

0: a Plusz FM.
1: Reklám. A Viva takarmányok gyártója kukoricát vásárol. Érdeklődni a 0733 06 78 21-es telefonszámon lehet. Ezen a héten a Lakokos hipermarket kínálatában a csont nélküli Contim sertésszom kilogrammonként 14 lei 99 bani. Az ajánlat a készlet erejéig tart. Lakokos hipermarket Viharpüspökiben a Szújsulójú 10A alatt.
2: Ati Kompresszore. Téged is várunk új üzletünkben, Kovácsiban, a 21G szám alatt, ahol széles választékban találsz kompresszorokat, hótalkatrészeket, kiegészítőket és szerszámokat. Ezen kívül professzionális karbantartási szolgáltatásokat is kínálunk. Hívd minket a 0742 99 86 36-os telefonszámon, vagy látogass el az atikompresszore.shop.ro-ra további információkért.
1: Készülj egy igazi mozis hétvégére is, ezúttal ennél többre is. Élvezd a filmeket egy csodálatos borvidéken, minőségi borokat kóstolva. Szeptember 25-e és 27-e között a TIFF Oráde a több mint 30 vetítést hoz el. Cannes-ban és Locarno-ban is díjazott filmeket, élőzenés különleges előadásokat, valamint személyes találkozásokat színészekkel és rendezőkkel. Jegyeket, bérleteket, illetve további információkat az orade.tiff.ro oldalon és az Eventbook-on találsz. Gyere és élj át egy egészen különleges hétvégét, mintha te magad is benne lennél a moziban.
3: A Brikóban szeptember 30-áig a 15 literes Savannah szupermosható beltéri falfestéket 10%-os kedvezménnyel mindössze 455 leért vásárolhatod meg, valamint a márvány dekoros élcsíszolt Sorrento padlócsempét 10%-os kedvezménnyel négyzetméterenként mindössze 49,50 banért vásárolhatod meg. Brikó, együtt, munkára készen!
4: Társadalmi célú hirdetés.
5: Az autizmus korai felismerése növeli a gyógyulás esélyeit az első 3 évben. Konzultálj házi orvosoddal az autizmus szűréséről.
0: És most vissza a zenéhez.
6: Slágerek!

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Hiába tartja fenn a pénzügyminisztérium a gázolaj jövedéki adójának 25%-os csökkentését, a hazai töltőállomások egy részén ismét emelkedtek az árak. Aláírták az új járványkórház és tüdőgyógyászat finanszírozási szerződését, megépítése Nagyvárad történetének legnagyobb beruházási projektje. Már nem Románia használja a legkevesebb gyomírtót az Európai Unióban. Köszöntelek benneteket, Kessérű Tomi vagyok, ezek a Plusz FM hírei. Hiába tartja fenn a pénzügyminisztérium a gázolaj jövedéki adójának 25%-os csökkentését, a hazai töltőállomások egy részén ismét emelkedtek az árak. Több forgalmazó is literenként 9 banival drágította a standard gázolajat, ezzel már 6. egymást követő napja folytatódik az áremelkedés. A mostani drágulásra néhány nappal azután került sor, hogy a pénzügyminisztérium úgy döntött, szeptember végéig fenntartja a standard gázolaj jövedéki adójának 25%-os csökkentését. A kedvezmény nélkül egy liter dízelt 2,80 lej jövedéki adó terhelne, jelenleg azonban ebből 2,10 lejt kell megfizetni. Ez viszont nem jelenti azt, hogy ugyanennyivel olcsóbb is lesz a gázolaj, mivel a végső árat az üzemanyag beszerzési ára, az ÁFA és a kereskedők alakítják. Az adócsökkentést különben már augusztusban is egy igen gyors drágulás követte. Aláírták az új járványkórház és tüdőgyógyászat finanszírozási szerződését. Megépítése Nagyvárad történetének legnagyobb beruházási projektje, amelyet a Nemzetközi Finanszírozású Projektek Menedzsment Igazgatósága valósít meg. A munkálatok jól haladnak, a kivitelezés 52%-on áll. Az épület tartó szerkezete teljes egészében elkészült, a belső terek kialakítása pedig csak nem befejeződött. A falak és belső térelválasztások nagy része szintén elkészült már. Ugyancsak előre haladott állapotban vannak a külső nyílászárók és az ablakok beépítésének munkálatai. A Bihar megyei sürgősségi klinikai kórházhoz tartozó új járványkórházban és tüdőgyógyászati intézményben folyamatos kórházi és járóbetegellátást biztosító részlegek, TBC gondozó műtőblokk, valamint diagnosztikai szolgáltatások kapnak helyet. Már nem Románia használja a legkevesebb gyomírtót az Európai Unióban, derül ki az ENSZ élelmezésügyi és mezőgazdasági világszervezetének adataiból. Idehaza 1,1 kg az egy év alatt hektáronként felhasznált vegyszerek átlagos mennyisége. Ennél két tagállamban, Svédországban és Bulgáriában kisebb a felhasználás. 2021-ben még mi voltunk az utolsók a vegyszerezés tekintetében, hektáronként mindössze 0,6 kg gyomírtót használtak a gazdálkodók. Leginkább Máltán, Cipruson, Hollandiában és Belgiumban vegyszerezik a termelők a zöldségeket és a gyümölcsöket. Annak ellenére, hogy idehaza is nőtt a vegyszerezés, a Benelux államokban, a mezőgazdaságban még mindig 6-7-szer annyi gyomírtót használnak hektáronként, mint Romániában.
0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyvárad.

Nógyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Hey now, you're an all-star, get your game on, go play. És legkedvesebb

0: a Plusz FM. Reklám. A Viva takarmányok gyártója kukoricát vásárol. Érdeklődni a 0733 06 78 21-es telefonszámon lehet.
1: Gyakori vizeletfertőzés. Az Uraktív Forte hatékony, optimális kombinációjával hozzájárul a gyulladás csökkentéséhez és elősegíti a baktériumok kiküszöbölését. Ez egy étrendkiegészítő. Olvasd el figyelmesen a betegtájékoztatót.
2: A Banka Transilvánia bemutatja az Orelia Festivalt. Négy színpad a város szívében, látványos koncertek és felejthetetlen élmények. Első alkalommal Nagyváradon, Asaf Avidan, velük együtt Andra, Smiley, Mira, Poszkító és még sokan mások. Légi színházi előadások a Szent László tér felett, lenyűgöző utcai előadások, fénysó a Sebeskörösön, drónsó és tűzijáték. Orelia Festival, október 9-11. A rendezvény Nagyvárad polgármesteri hivatala és a Visit Orelia szervezi. További részletek az oreliafestival.ro oldalon.
3: Szupeko! Alacsony árak, rövid reklámok. Szeptember 23-áig az 500 g-os Fortuna Rendezvous őrölt kárjára 37,99 bani, valamint a 6 dobozos egyenként 0,5 literes Bucsécs világos sörára mindössze 14,95 bani. Szupeko! Szuper megtakarítás naponta!
4: Készülj egy igazi mozis hétvégére is, ezúttal ennél többre is. Élvezd a filmeket egy csodálatos borvidéken, minőségi borokat kóstolva. Szeptember 25-e és 27-e között a TIFF Oradea több mint 30 vetítést hoz el. Cannes-ban és Locarno-ban is díjazott filmeket, élőzenés és különleges előadásokat, valamint személyes találkozásokat színészekkel és rendezőkkel. Jegyeket, bérleteket, illetve további információkat az oradea.tiff.ro oldalon és az Eventbook-on találsz. Gyere és élj át egy egészen különleges hétvégét, mintha te magad is benne lennél a moziban.
0: És most vissza a zenéhez.
5: Slágerek,
0: magyar kedvencek Nagyváradon.
5: Ez a Plusz FM.
0: Ez a

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb ma.

0: itt a Plusz FM. Reklám. A Viva takarmányok gyártója kukoricát vásárol. Érdeklődni a 0733 0678 21-es telefonszámon lehet. Ezen a héten a Lakokos hipermarket kínálatában az 500 g-os Csibó szemes kávé 39 lej 99 bani, a 185 g-os Pringles chips 7 lej 99 bani. Az ajánlat a készlet erejéig tart. Lakokos hipermarket Bihar Püspökiben a Szújsulói út 10A alatt.
1: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
2: Elfogadták a megtakarítási és befektetési számlákról szóló tervezetet. A törvény 2027. január 1-től lép érvénybe, és egy teljesen új megtakarítási kultúrát honosít meg Romániában. Közvetlen vonatjáratok indulhatnak Nagyvárad és Arad felé is, a budapesti Liszt-Ferenc repülőtérről, a Magyar Vasút második aranykorát ígérő Baross Gábor vasútfejlesztési tervnek köszönhetően. Rábólintott a szenátus az iskolai egyenruha kötelező viselését előíró tervezetre. Köszöntelek benneteket, Keserű Tomi vagyok, ezek a Plusz FM hírei. Elfogadták a megtakarítási és befektetési számlákról szóló tervezetet. A törvény 2027. január 1-től lép érvénybe, és egy teljesen új megtakarítási kultúrát honosít meg Romániában. A rendszer működése rendkívül egyszerű. Az állampolgárok egy engedéllyel rendelkező alapkezelőnél vagy banknál nyithatják meg a számlát, ahova önkéntesen lehet befizetni saját, illetve bizonyos feltételekkel munkáltatói hozzájárulásból. A befektetések által elért nyereség a számlán marad, és nem adózik. A pénz így évtizedeken át úgy kamatozik, hogy nem veszít az értékéből az éves adólevonások miatt. Az állami nyugdíj, a kötelező magánnyugdíj és az önkéntes magánnyugdíj teljesen érintetlen marad. Szakpolitikusok szerint erre azért van égető szükség, mert a jelenlegi nyugdíjrendszer egyre nehezebben tartható fenn. A demográfiai mutatók romlanak, kevés gyermek születik, sok az elvándorló aktív polgár, miközben a várható élettartam növekszik. Közvetlen vonatjáratok indulhatnak Nagyvárad és Arad felé is, a budapesti Liszt-Ferenc repülőtérről, a Magyar Vasút második aranykorát ígérő Baross Gábor vasútfejlesztési tervnek köszönhetően. A csaknem 10 milliárd eurós gigaberuházás új alapokra helyezi a magyarországi vasúti közlekedést a következő 10 évben, hosszabb távon pedig a modern nemzetközi vérkeringésbe is bekapcsolják az országot. A Budapest-Kolozsvár-Bukarest nagysebességű vasútvonal azonban nem szerepel a kirakat tervek között. Magyarország azt szeretné, ha a budapesti Liszt-Ferenc nemzetközi repülőtér leendő vasúti kapcsolata integrálódna az országos hálózatba, így a vonatok a fővároson túlra többek között Románia felé is tovább haladhatnának. A Klub Ferroviárnak adott interjújában Vitézy Dávid, a magyar közlekedési és beruházási miniszter kifejezetten Nagyváradot és Aradot is megemlítette azon városok között, amelyek profitálhatnak a Liszt-Ferenc repülőtér jövőbeli vasúti összeköttetéséből. Első házként szavazta meg a szenátus az iskolai egyenruha kötelező viselését előíró törvénytervezetet. Az iskolai egyenruha kinézetéről és egyes elemeiről az iskola igazgató tanácsa döntene, a szülői képviselet beleegyezésével. A tanintézet az elfogadott viseleten és az iskola nevét feltüntető jelvényen kívül nem írhatna elő más ruhadarabot vagy kiegészítőt. A tervezet értelmében az egyenruhák megvásárlásához jövedelemtől és családi helyzettől függően esetenként támogatást biztosítanának, amely akár a teljes költséget is fedezhetné. A kiadásokat helyi és megyei önkormányzati, illetve vissza nem térítendő külső forrásokból finanszíroznák.
1: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek, nagy

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvek.

0: Itt a Plusz FM. Reklám. A Banka Transzilvánia bemutatja az Orelia Festivalt. 4 színpad a város szívében. Látványos koncertek és felejthetetlen élmények. Első alkalommal Nagyváradon, Asaf Avidan. Velük együtt Andra, Smiley, Mira, Poszkító és még sokan mások. Légi színházi előadások a Szent László tér felett. Lenyűgöző utcai előadások. Fénysó a Sebeskörösön, drónsó és tűzijáték. Orelia Festival. Október 9-11. A rendezvény Nagyvárad polgármesteri hivatala és a Visit Orelia szervezi. További részletek az oreliafestival.ro oldalon.
1: Készülj egy igazi mozis hétvégére és ezúttal ennél többre is. Élvezd a filmeket egy csodálatos borvidéken minőségi borokat kóstolva. Szeptember 25-e és 27-e között a TIFF Orelia több mint 30 vetítést hoz el. Cannes-ban és Locarno-ban is díjazott filmeket, élőzenés különleges előadásokat, valamint személyes találkozásokat színészekkel és rendezőkkel. Jegyeket, bérleteket, illetve további információkat az oradea.tiff.ro oldalon és az Eventbook-on találsz. Gyere és élj át egy egészen különleges hétvégét, mintha te magad is benne lennél a moziban.
0: És most vissza a zenéhez.
2: Slágerek,
0: magyar kedvencek Nagyváradon.
2: Ez a Plusz FM.

0: Nagyváradi Rádió nagyváradiaknak. Ez a Plusz FM Nagyvárad.
1: Pénz, karrier, siker, álmok, folyton agyalok, épp mire vágyok, nézd, milyen sikeres poszt.

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: 76%-os feltöltöttséggel várják a telet a hazai gáztározók. Bár ez elmarad az egy évvel korábbi szinttől, október 31-ig meg fogjuk haladni a 90%-ot. Kedvezményt szavazott meg a szenátus az egyszülős családoknak. Legalább 3 munkanapnyi pótszabadságot biztosít a gyermeküket egyedülnevelő alkalmazottak számára. Egyre több romániai családot érint az Alzheimer-kór. Köszöntelek benneteket, Keserű Tomi vagyok, ezek a Plusz FM hírei. 76%-os feltöltöttséggel várják a telet a hazai gáztározók. Bár ez elmarad az egy évvel korábbi szinttől, azonban pánikra semmi ok. Október 31-ig meg fogjuk haladni a 90%-ot. Az uniós átlagnál azonban jobban állunk. Németországnak például csak 56%-ban sikerült feltöltenie a készleteit. Az uniós tagállamok többségénél már csak azért is jobban állunk, mivel jelentős tételt jelent a belföldi gáztermelés. A két legnagyobb kitermelő, a Romgáz és az OMV Petrom, napi 23-24 millió köbméter földgázt hoz felszínre, de nem elhanyagolható a Fekete-tengeri gázt kiaknázó BSOG hozzájárulása sem. A hiányzó mennyiséget az import biztosíthatja. Mivel az időjárás az El Niño hatása alatt áll, nagy a valószínűsége, hogy a szokásosnál enyhébb telünk lesz, ami kompenzálhatja a tározók viszonylag alacsony töltöttségi szintjét. Kedvezményt szavazott meg a szenátus az egyszülős családoknak. Legalább 3 munkanapnyi pótszabadságot biztosít a gyermeküket egyedülnevelő alkalmazottak számára. Az intézkedés költségvetési és adminisztratív hatása elenyésző, figyelembe véve a kedvezményezettek viszonylag alacsony arányát, valamint azt a tényt, hogy a javaslat nem igényel közvetlen pénzügyi juttatásokat az állami költségvetésből, fejtették ki az előterjesztők. A törvényjavaslat ezt követően a döntéshozó fórumként eljáró képviselőház elé kerül vitára és végső szavazásra. Több mint 12 000 új Alzheimer-kóros esetet regisztráltak a házi orvosok Romániában, ám a ténylegesen érintettek száma ennél lényegesen magasabb lehet. Számos megbetegedést ugyanis egyáltalán nem diagnosztizálnak, vagy csak nagyon késői stádiumban ismerik fel, hívta fel a figyelmet az Országos Közegészségügyi Intézet. Az Egészségügyi Mérés és Értékelési Intézet becslései szerint a demenciával küzdők száma riasztó mértékben növekszik. Míg 2019-ben 341.195 esetet tartottak számon, ez 2050-re várhatóan eléri az 577.177-et. A szakemberek szerint a korai tünetek felismerése, valamint a megfelelő ellátáshoz és támogatáshoz való hozzáférés alapvetően meghatározza az érintettek és családjaik életminőségét. A korai és pontos diagnózis lehetővé teszi a személyre szabott orvosi és szociális segítségnyújtást. A félelem és a társadalmi megbélyegzés ugyanakkor még mindig komoly akadályt jelent. Az érintettek és hozzátartozóik 46%-a számolt be arról, hogy a megbélyegzés miatt halogatta a kivizsgálást.
0: És most élőben Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel.
2: Sziasztok, ez itt a Plusz FM, és ez itt a ma délutáni Sláger Plusz. Megpróbáljuk egy kicsit mosolygósabbá tenni nektek a munkaidő hátralévő részét. Jövünk a legjobb zenékkel és a legfontosabb tudnivalókkal. Marshmello és Faruko közös dalával kezdünk, azaz ezt a vidá.
0: Slágerek, magyar kedvencek.

Ez itt a Plusz FM, slágerek és magyar kedvencek Nagyváradon, és ez itt a délutáni sláger. Plusz, miben segítettünk nektek? Írjátok meg a Facebookon, vagy hívjatok föl minket 0359 17 22 22. És közben pedig az autósoknak mondom, hogy javítási munkákat végeznek az Independence utcai mély garázsban. A második, a negyedik és a hatodik szint ugyanis beázott. Egyelőre a szakemberek is keresik az okát. Lehet, hogy a talajvíz az oka, lehet, hogy egy megsérült cső, lehet, hogy valami más. Lényeg a lényeg, hogy hétfő óta végzik a javítást, várhatóan 3 hétig fognak dolgozni. A mély garázs egyébként korlátozásokkal, de használható, tehát tudtok parkolni az Independence utcai mély garázsban. Már úgy tűnik, hogy egyes szinteken csak csónakkal ez a helyzet. Arrafelé, bármi friss hír van, akkor arról igyekszünk beszámolni. Egyébként pedig egy magyar dallal megyünk tovább a Plusz FM-en. Ez a Margaret Island és a Libikóka.

0: mi volt ez a dal? Hát egy újdonság, Karol G és Bruno Mars közös duettje, a Still, szerintem sokszor fogjuk hallani. Ez itt a Plusz FM, és az itt a mai Sláger Plusz, slágerek és magyar kedvencek Nagyváradon, és hogyha a munkahelyváltáson gondolkodtok, akkor októberben érdemes lehet majd ellátogatnotok a Nagyváradi Arénába. Október 14-én 9 és 17 óra között ugyanis állásbörzét rendeznek, ahová álláskeresőket, friss diplomásokat és végzősöket is várnak. Ez a Green Energy Network eseménye lesz. Munkaadók, képzési intézmények és közintézmények mutatják majd be az elérhető állás és képzési lehetőségeket. Kiemelt figyelmet kap most a folyamatosan fejlődő megújuló energiaszektor. A munkáltatók ingyenesen vehetnek részt kiállítóként, ők október 5-én délig jelezhetik a részvételi szándékukat, vagy hívhatják a 0649 096 19-es telefonszámot, hogyha kérdésük van. Tehát állásbörze a Nagyváradi Arénában október 14-én 9 és 17 óra között, hogyha most pont valami nagyon macerás feladatot végeztek a munkahelyeteken, és eszetekbe jutott, hogy váltani kellene, akkor érdemes lehet szétnézni. Mi pedig küldjük nektek a jobbnál jobb zenéket, hogy azért jól teljen a munkaidő. Nem sokára jön az S Club 7 és Don't Stop Moving.
1: Itt a Plusz FM. Reklám.
2: Ezen a héten a Lakokos Hipermarket kínálatában az 1 kg-os hajdúliszt 2 lej 9 bani, a 2 literes szénsavas, illetve szénsavmentes Apuseana ásványvíz 1 lej 59 bani. Az ajánlat a készlet erejéig tart. Lakokos Hipermarket, Bihar Püspökiben, a Szújsulói utca 10A alatt. Készülj egy igazi mozis hétvégére is, ezúttal ennél többre is. Élvezd a filmeket egy csodálatos borvidéken, minőségi borokat kóstolva. Szeptember 25-e és 27-e között a TIFF Orádea több mint 30 vetítést hoz el. Cannes-ban és Locarno-ban is díjazott filmeket, élőzenés különleges előadásokat, valamint személyes találkozásokat színészekkel és rendezőkkel. Jegyeket, bérleteket, illetve további információkat az oradea.tiff.ro oldalon és az Eventbook-on találsz. Gyere és élj át egy egészen különleges hétvégét, mintha te magad is benne lennél a moziban.
1: És most vissza a zenéhez.
0: És gyorsan vissza a legjobb zenékhez, abból nem lehet baj. Jön mindjárt Teddy Swims és a Bad Dreams, előtte pedig itt az S Club 7 és a Don't Stop Moving.
1: Slágerek, magyar kedvencek Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

reggelt, ez a Plusz FM, és ez itt a mai Sláger Plusz, slágerek és magyar kedvencek Nagyváradon. És miért ne ajánlanék nektek egy jó kis programot a kikapcsolódáshoz? A Lélek leggyengédebb virágai falun nyíltak címmel néprajzi kiállítás nyílt a nagyváradi római katolikus püspöki palotában. Ezt Ráb Rudolf gyűjteményéből válogatták össze. A kiállításon egykori falusi háztartások használati tárgyai láthatóak, és ezzel egyben a gyűjtőnek is emléket állítanak. Ő egyébként a kommunizmus évtizedeiben Erdély és Spárcium néprajzi emlékeit mentette, aztán mint egy 10 000 tárgyból álló hagyatékát 2010-ben a püspökségnek adományozta. A kiállítás nagyjából egy évig, 2027 őszéig látható. Tehát a Lélek leggyengédebb virágai falun nyíltak, ez ennek a néprajzi kiállításnak a címe, amit a nagyváradi római katolikus püspöki palotában nézhettek meg. Régi tárgyak, amik már nem szolgálnak, hanem inkább a múltról mesélnek. Én pedig nem mesélek tovább, cipzár a számon, vissza a zenékhez, jó, majd a Sugar Babes és a Hole in the Head, előtte

0: Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Watch me dance, dance the night away. It's not about the money, money, money. We don't need your money, money. És legkedvesebb magyar kedvenceink.
1: Ebből fent nincs baj, nincs haragban, senkivel.
2: Volt, ami volt, lesz, ami lesz, ha megéríthetjük az eget.
0: Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz.

ez a Plusz FM, és az itt a mai Sláger Plusz. Eljött a hírek ideje, úgyhogy jön Keserű Tomi a mikrofon mögé, utána pedig a következő órát Robin Schulz nyitja. Az ember nem gondolná, de a slágerlista adatok, meg eladási adatok, meg streamelési adatok alapján ő minden idők legsikeresebb német popzenei előadója. Megelőzi a Scorpions, a Rammstein, de még a Boniemet is. Szóval Robin Schulz nem sokára, mit lesz tőle? Take it slow!

0: Itt a Plusz FM. Reklám.
1: A Brikóban szeptember 30-áig a Cavalli öbli ütőperem nélküli WC csésze és tartályszettet 19%-os kedvezménnyel mindössze 398 leért vásárolhatod meg, valamint a 90x90 cm-es Onega hidromasszázs zuhanykabint 21%-os kedvezménnyel mindössze 999 leért. Együtt munkára készen!
2: A hulladék mindenkinek pénzbe kerül. A kérdés az, hogy mennyibe. Nem véletlenül gyűjtünk 6 frakcióban. A megfelelően szétválogatott hulladék olcsóbban szállítható el, könnyebben feldolgozható és kevesebb problémát okoz mindenkinek. Önök szétválogatják, mi elszállítjuk és tovább válogatjuk. Partnerek vagyunk ugyanabban a célban, hogy a hulladék a lehető legkevesebbe kerüljön és a lehető legkisebb terhet jelentse. 6 kuka, egy közös érdek. Csináljuk okosan. A külön gyűjtött frakciókat mi további frakciókra válogatjuk szét. Látogatási lehetőséget biztosítunk a margitai válogatóállomáson hétfőtől péntekig 8 és 16 óra között. Ave Románia. A változás velünk kezdődik.
0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad. Az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
3: Hiába tartja fenn a pénzügyminisztérium a gázolaj jövedéki adójának 25%-os csökkentését, a hazai töltőállomások egy részén ismét emelkedtek az árak. Aláírták az új járványkórház és tüdőgyógyászat finanszírozási szerződését, megépítése Nagyvárad történetének legnagyobb beruházási projektje. Már nem Románia használja a legkevesebb gyomírtót az Európai Unióban. Köszöntelek benneteket, Kessér Tomi vagyok, ezek a Plusz FM hírei. Hiába tartja fenn a pénzügyminisztérium a gázolaj jövedéki adójának 25%-os csökkentését, a hazai töltőállomások egy részén ismét emelkedtek az árak. Több forgalmazó is literenként 9 banival drágította a standard gázolajat, ezzel már 6. egymást követő napja folytatódik az áremelkedés. A mostani drágulásra néhány nappal azután került sor, hogy a pénzügyminisztérium úgy döntött, szeptember végéig fenntartja a standard gázolaj jövedéki adójának 25%-os csökkentését. A kedvezmény nélkül egy liter dízelt 2,80 lej jövedéki adó terhelne, jelenleg azonban ebből 2,10 lejt kell megfizetni. Ez viszont nem jelenti azt, hogy ugyanennyivel olcsóbb is lesz a gázolaj, mivel a végső árat az üzemanyag beszerzési ára, az ÁFA és a kereskedők alakítják. Az adócsökkentést különben már augusztusban is egy igen gyors drágulás követte. Aláírták az új járványkórház és tüdőgyógyászat finanszírozási szerződését. Megépítése Nagyvárad történetének legnagyobb beruházási projektje, amelyet a Nemzetközi Finanszírozású Projektek Menedzsment Igazgatósága valósít meg. A munkálatok jól haladnak, a kivitelezés 52%-on áll. Az épület tartó szerkezete teljes egészében elkészült, a belső terek kialakítása pedig csak nem befejeződött. A falak és belső térelválasztások nagy része szintén elkészült már. Ugyancsak előre haladott állapotban vannak a külső nyílászárók és az ablakok beépítésének munkálatai. A Bihar megyei sürgősségi klinikai kórházhoz tartozó új járványkórházban és tüdőgyógyászati intézményben folyamatos kórházi és járóbetegellátást biztosító részlegek, TBC gondozó műtőblokk, valamint diagnosztikai szolgáltatások kapnak helyet. Már nem Románia használja a legkevesebb gyomírtót az Európai Unióban, derül ki az ENSZ élelmezésügyi és mezőgazdasági világszervezetének adataiból. Idehaza 1,1 kg az egy év alatt hektáronként felhasznált vegyszerek átlagos mennyisége. Ennél két tagállamban, Svédországban és Bulgáriában kisebb a felhasználás. 2021-ben még mi voltunk az utolsók a vegyszerezés tekintetében, hektáronként mindössze 0,6 kg gyomírtót használtak a gazdálkodók. Leginkább Máltán, Cipruson, Hollandiában és Belgiumban vegyszerezik a termelők a zöldségeket és a gyümölcsöket. Annak ellenére, hogy idehaza is nőtt a vegyszerezés, a Benelux államokban, a mezőgazdaságban még mindig 6-7-szer annyi gyomírtót használnak hektáronként, mint Romániában.
0: Plusz FM időjárás jelentés.
4: A hét második felében lassan javul az idő Nagyváradon, holnap 19 fok körül alakulhat a maximum, reggel viszont mindössze 9 fok lesz, és napközben azért fokozatosan növekszik majd a felhőzet. Pénteken hasonló 19 fok körüli csúcsérték várható, viszont időnként már előbújhat a nap. Szombatra melegedés körvonalazódik, 22 fok közelébe emelkedhet a hőmérséklet, és egyre több napsütésre van kilátás. A nagy napi hőingás sokak szervezetét megviselheti, vigyázzatok magatokra.
5: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta.
6: Az időjárás jelentést a Viva Csibe és Takarmányboltok támogatták.
0: Plusz FM. Közlekedési információk.
4: Közlekedési infók Nagyváradról. Több helyen is érdemes egy kis plusz menetidővel számolni. A Republicsi utcát például a Körösáruháztól a 79A számú ingatlan környékéig teljesen lezárták az aluljáró építése miatt. Ez a korlátozás november 1-ig érvényben marad. A lezárás a Muzeulúj utcát is érinti, a Kanonok sora és a Republicsi utca között nem lehet közlekedni. A Stefán Csillmári és a Theodor Nes utca kereszteződésében pedig már ideiglenes körforgalom működik, a jelzőlámpás irányítást megszüntették. Az új rendel az iskola kezdés miatt megnövekedett forgalmat próbálják gördülékenyebbé tenni. Ha torlódást, balesetet, útlezárást láttok, segítsetek a többieknek is, írjatok nekünk a Facebookon, vagy hívjátok a 0359 17 22 22-es Plusz FM forródrótot.
0: És most élőben Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel.
4: Sziasztok, a Sláger Pluszt hallgatjátok, 4 óra múlt. Csupa olyan zenével jövünk hozzátok, amiknek jól áll a hangerő, úgyhogy nyugodtan tekerjétek egy kicsit följebb a volumét, és kezdünk. Itt van Robin Schulz és a Take It Slow.
0: Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradról.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Hey now, you're an all-star, get your game on, go play. És legkedvesebb

0: Ez itt a Plus FM, slágerek és magyar kedvencek Nagyváradon. Jó utat hazafelé, remélem végeztetek már a melóval. 0359 17 22 22 a telefonszámunk. Ha valamiben segítettünk nektek, vagy ti tudtok segíteni másoknak valamiben, akkor hívjatok nyugodtan. Például most is valaki a vonalban. Hello, szia! Ja,
1: Noni vagyok Borsról.
0: Szia!
1: A kislányom Vita kicsit beteg lesz, és hát szerintem feldobná, ha így a rádióba kicsit jobbulást kívánnátok neki, lehet ilyet?
0: Hát, hogyne, ez egészségügyi kérdés természetesen. Zita, jobbulást neked, gyógyulj meg hamar, remélem, hogy nincs nagy baj, és hamarosan már szaladgálni fogsz újra az udvaron. Jó lesz így?
1: Nagyon köszönöm, biztosan gyorsabban gyógyulj.
0: Remélem, sőt, küldünk neki egy jó kis dalt is akkor itt a Plusz FM-en. Négy Smith, és az After Midnight, hogy Zita gyorsabban meggyógyuljon.
1: Köszönöm, ti vagytok a legjobban.
0: Köszönjük, hello, hello. Ez a Plusz FM, és ez a

0: ez a Plusz FM, és ez itt a ma délutáni Sláger Plusz. 0359 17 22 22. Ha mondandótok van, hívjatok minket nyugodtan. És megint egy kicsit egyszerűbb lett az ügyintézés a városban, hiszen visszaköltöztek a szolgáltatók a Nagyváradi Városházára. A földszinten hétfőtől péntekig újra működik a posta a 8-as, a Disztrigáz az 5-ös, a Rerveszt a 6-os, a hőszolgáltató pedig a 9-es szobában. A posta reggel 8-tól délután 4-ig, a Disztrigáz 8-tól 16-15-ig, a Rerveszt és a hőszolgáltató pedig 7.30-tól 15.30-ig tud fogadni benneteket. A Checkbank és az Elektriká pedig október 1-ig nyitja meg az ügyfélszolgálati pontját. Az egyetlen változás, hogy a Digi nem fog visszatérni a Városházára, ők végleg a Fekete Sas palotába költöztek. Tehát a szolgáltatók 99,9%-a visszaköltözött a Nagyváradi Városházára, így egyszerre, gyorsan, egy helyen letudni az ügyintézést. Mi pedig hozzuk nektek mindehhez a legjobb zenéket, számíthattok ránk. Ezek is itt vannak nálunk egy helyen. Jön majd Kygo és a One Republic és a Chasing Paradise.
1: Itt a Plusz FM. Reklám. A Viva takarmányok gyártója kukoricát vásárol. Érdeklődni a 0733 06 78 21-es telefonszámon lehet.
2: Mindegy, mire vagy allergiás, a Ringsil HA kontroll alatt tartja az allergiás nátha tüneteit, tisztítja az orrot és megkönnyíti a légzést. Ez egy gyógyszer. Kérjük, olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót.
1: A Banka Transilvánia bemutatja az Orádia Festivalt. 4 színpad a város szívében. Látványos koncertek és felejthetetlen élmények. Első alkalommal Nagyváradon Asaf Avidan. Velük együtt Andra, Smiley, Mira, Poszkító és még sokan mások. Légi színházi előadások a Szent László tér felett. Lenyűgöző utcai előadások. Fénysóa a Sebeskörösön. Drónsó és tűzijáték. Orádia Festival. Október 9-11. A rendezvény Nagyvárad polgármesteri hivatala és a Visit Orádia szervezi. További részletek az oradiafestival.ro oldalon.
3: A fortifikált Forti magas koncentrációjú kolint tartalmaz, amely hozzájárul a máj méregtelenítéséhez és regenerálódásához. Támogatja és védi. Fortifikált Forti.
4: Új tanév, új füzetek, új kihívások, és persze ott a tábla meg az íróasztal. Sok jegyzetelés, olvasás, tanulás vár a gyerekekre, ezért érdemes már a tanév kezdetén ellenőriztetni a látásukat. Foglalj időpontot térítéses orvosi szemvizsgálatra a Márkot Optiknál, hogy gyermeket felkészülten és tisztán lássa az új tanév minden kihívását. Tanítók, tanárok és egyetemisták számára az optometriai vizsgálat ingyenes. Érdeklődj a 0359 451 913-as telefonszámon. Márkot Optik. Tisztán a világot.
5: A Brico-ban szeptember 30-áig 15%-os kedvezményt kapsz a teljes acéllemez lap radiátor kínálatra, valamint 15%-os kedvezményt a fűtési rendszerhez való radiátor szelepek és tartozékok teljes kínálatára. Brico, együtt munkára készen.
6: Társadalmi célú hirdetés. Az alapvető emberi jogokat és szabadságokat csak a demokráciában garantálják, és ezek az európai értékek alapjai.
1: És most vissza a zenéhez.
0: És akkor most jöjjenek az igazán fontos dolgok, a legütősebb zenék. Cserháti Zsuzsa és a Hamu és Gyémánt, előtte pedig Kygo és a One Republic és a Chasing Paradise.
1: Slágerek, magyar kedvencek Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

Ferencek Nagyváradon, és az itt a Sláger Plus, haza kísérünk benneteket a fárasztó munkanap után. Közben pedig jön Kevin Parker, vagyis Tame Impala. Ő messze földön híres arról, hogy 1000%-ban egyedül készíti a dalait, ő írja őket, és a stúdióban ő játszik minden hangszeren, és a whitefülűek észrevehetik, hogy a dalaiban a dobok nagyon különlegesen és jellegzetesen szólnak. Ez sokáig titkolta, hogy szokta elérni ezt a hangzást, aztán nemrég megosztotta a követőivel. Mindenki azt hitte, hogy itt millió stúdióeszközök és szoftverek vannak a háttérben, aztán kiderült, hogy teljesen ingyenes programokkal egy szál laptopon szokta ezeket kikeverni. Tame Impala és a Dracula most a plusszal.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb

Sláger Pluszt hallgatjátok a Plusz FM-en, slágerek és magyar kedvencek Nagyváradon. Kösz, hogy velünk vagytok. Eljött a hírek ideje, úgyhogy Keserű Tomit már is ideengedem a mikrofon mögé, aztán pedig hát úgy nyomjuk továbbra is a legjobb zenéket, mintha nem lenne holnap. Például mondjárt ilyen Somber és a 12 to 12.

0: Kossz FM. Reklám.
1: Amikor az élet nehéz perceket hoz, jó tudni, hogy van, aki segít. Az út végén temetkezési vállalat mindenben támogat, éjjel-nappal. Teljes körű ügyintézés, orvosi és hivatalos teendők intézése, törődés, odafigyelés és megbízhatóság. Mi önök mellett állunk. Nagyvárad, Primariei utca 62, telefon 0722 155 655 és 0724 246 911.
2: Erő, stílus, megbízhatóság. Ez a Hyundai. A Hyundai Tucson magabiztos társ minden úton. A Hyundai Kona pedig városi lendületet és modern dizájnt kínál. A Hyundai Carbon Tamás 19 éve a Hyundai hivatalos partnere. Szakszervízzel és autókarosszéria javító műveivel. Várjuk Ön Nagyváradon a Fabricsilor utca 2B szám alatt, vagy online a www.hyundaicarbenta.ro oldalon. Hyundai Carbenta. Autók, szakértelem, bizalom.
3: Hasmenés. Fedezd fel a Hidraszmektet. Az egyetlen hasmenés elleni és rehidratáló készítmény. Kezeli a hasmenést és gyorsítja a felépülést. Ez egy orvostechnikai eszköz. Kérjük, olvass el figyelmesen a beteg tájékoztatót.
4: Ezen a héten a Lakokos hipermarket kínálatában a százas kiszerelésű több rétegű Slibi papír zsebkendő 13 lej 99 bani, a 28 darabos Ceva 34 lej 99 bani. Az ajánlat a készlet erejéig tart. Lakokos hipermarket Bihar Püspökiben a Szújsulójú 10A alatt.
0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
5: Elfogadták a megtakarítási és befektetési számlákról szóló tervezetet. A törvény 2027. január 1-től lép érvénybe, és egy teljesen új megtakarítási kultúrát honosít meg Romániában. Közvetlen vonatjáratok indulhatnak Nagyvárad és Arad felé is, a budapesti Liszt-Ferenc repülőtérről, a Magyar Vasút második aranykorát ígérő Baross Gábor vasútfejlesztési tervnek köszönhetően. Rábólintott a szenátus az iskolai egyenruha kötelező viselését előíró tervezetre. Köszöntelek benneteket, Keserű Tomi vagyok, ezek a Plusz FM hírei. Elfogadták a megtakarítási és befektetési számlákról szóló tervezetet. A törvény 2027. január 1-től lép érvénybe, és egy teljesen új megtakarítási kultúrát honosít meg Romániában. A rendszer működése rendkívül egyszerű. Az állampolgárok egy engedéllyel rendelkező alapkezelőnél vagy banknál nyithatják meg a számlát, ahova önkéntesen lehet befizetni saját, illetve bizonyos feltételekkel munkáltatói hozzájárulásból. A befektetések által elért nyereség a számlán marad és nem adózik. A pénz így évtizedeken át úgy kamatozik, hogy nem veszít az értékéből az éves adólevonások miatt. Az állami nyugdíj, a kötelező magánnyugdíj és az önkéntes magánnyugdíj teljesen érintetlen marad. Szakpolitikusok szerint erre azért van égető szükség, mert a jelenlegi nyugdíjrendszer egyre nehezebben tartható fenn. A demográfiai mutatók romlanak, kevés gyermek születik, sok az elvándorló aktív polgár, miközben a várható élettartam növekszik. Közvetlen vonatjáratok indulhatnak Nagyvárad és Arad felé is, a budapesti Liszt-Ferenc repülőtérről, a Magyar Vasút második aranykorát ígérő Baross Gábor vasútfejlesztési tervnek köszönhetően. A csaknem 10 milliárd eurós gigaberuházás új alapokra helyezi a magyarországi vasúti közlekedést a következő 10 évben, hosszabb távon pedig a modern nemzetközi vérkeringésbe is bekapcsolják az országot. A Budapest-Kolozsvár-Bukarest nagysebességű vasútvonal azonban nem szerepel a kirakat tervek között. Magyarország azt szeretné, ha a budapesti Liszt-Ferenc nemzetközi repülőtér leendő vasúti kapcsolata integrálódna az országos hálózatba, így a vonatok a fővároson túlra többek között Románia felé is tovább haladhatnának. A Klub Ferroviárnak adott interjújában Vitézi Dávid, a magyar közlekedési és beruházási miniszter kifejezetten Nagyváradot és Aradot is megemlítette azon városok között, amelyek profitálhatnak a Liszt-Ferenc repülőtér jövőbeli vasúti összeköttetéséből. Első házként szavazta meg a szenátus az iskolai egyenruha kötelező viselését előíró törvénytervezetet. Az iskolai egyenruha kinézetéről és egyes elemeiről az iskola igazgató tanácsa döntene, a szülői képviselet beleegyezésével. A tanintézet az elfogadott viseleten és az iskola nevét feltüntető jelvényen kívül nem írhatna elő más ruhadarabot vagy kiegészítőt. A tervezet értelmében az egyenruhák megvásárlásához jövedelemtől és családi helyzettől függően esetben esetenként támogatást biztosítanának, amely akár a teljes költséget is fedezhetné. A kiadásokat helyi és megyei önkormányzati, illetve visszanemtérítendő külső forrásokból finanszíroznák.
0: Plusz FM időjárás jelentés.
6: Csütörtökre erősen felhős időt jósolnak ide Nagyvárad térségére, 18 fok körül alakul a hőmérséklet, hajnalban 7-8 fokig hűlhet majd a levegő. Pénteken már több napsütésre van kilátás, a legmagasabb hőmérséklet szintén 18-19 fok körül várható, szombaton pedig javul az idő, naposabb időszakok mellett már 21 fokig melegedhet a levegő, hajnalban 8 fok körüli értékekkel. A hűvös reggelek és az enyhébb délutánok miatt jelentős lesz a napi hőingás, ez az arra érzékenyeknél fáradékonyságot, fejfájást vagy ingadozó közérzetet okozhat. A réteges öltözködés a következő napokban praktikus választás lesz.
7: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta.
8: Az időjárás jelentést a Viva Csibei és Takarmányboltok támogatták.
0: Közlekedési információk.
6: Nagyváradon az Uzinelor úton a Borsi út felől érkező oldalán egy hosszabb szakaszon felbontották az úttestet, ezért jelzőlámpás irányítás mellett egy sávon haladhat csak a forgalom. A lámpaváltás akár 4-5 percig is eltartat, így ha van rá lehetőségetek, érdemes más útvonalat választani. Közben a Stefáncsilmári és Sugár úton a Berzé és a Szöntú Ladislau utcák között is teljes lezárás van. A Ladislau kereszteződésénél idéglenes körforgalmat alakítottak ki, a Lákúros utcából pedig most balra is ki lehet fordulni a Sugár útra. Ha közlekedési infótok van, akkor segítsetek nekünk, küldjetek a híreket az utakról, írhattok a Facebookon, vagy hívhatjátok a 0359 17 22 22-t.
0: És most élőben Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel.
6: Sziasztok, ez itt a Sláger Plusz a Plusz FM-en. 5 óra elmúlt, a lelki füleimmel szinte hallom, ahogy csukódnak a laptopok, kattannak a zárak, és most már tényleg mindenki elindul hazafelé. Túléltük a mai napot is, a hazaúthoz is itt vagyunk a legjobb zenékkel. Szomber és a 12 to 12, indulunk!
0: Slágerek, magyar kedvencek!

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvenc.

0: nélkül és Mary J. Blige közös dala szólt itt a Plusz FM-en. Slágerek és magyar kedvencek Nagyváradon, és kedves autósok, hogyha Porsche felé szoktatok járni, akkor ezt érdemes előre megjegyezni, hogy egy hétre eltűnik a megszokott útvonal. Szeptember 28-a és október 4-e között teljesen le fogják zárni a 190-es megyei utat, vagyis a Máté Korvin út Borsz felé vezető folytatását, az egyes országúttal összekötő utat, és az egyes felüli körforgalomból sem lehet majd ide kihajtani. Külön terelő utat fognak kijelölni az 5 tonna alatt és az 5 tonna feletti járműveknek, ezeket táblák fogják jelezni, erre majd mindenképpen figyeljetek. Tehát szeptember 28-a és október 4-e között teljesen le fogják zárni a 190-es megyei utat. Majd erre még emlékeztetünk benneteket, meg majd az aktuális helyzetről igyekszünk még tájékoztatni benneteket. A jövő héten, de lélekben erre már lehet készülni. A Plusz FM-en viszont padlógázzal megyünk tovább a saját utunkon. Itt van Luis Fonsi és Demi Lovato és az Échame la culpa.
1: Hey Fonsi!

0: ez nagyon fincsi kis zene. Olivia Dean és a Man I Need itt a Plusz FM-en, a Sláger Pluszban. Jó utat hazafelé mindenkinek. És hát nincs mese, muszáj mozogni egy kicsit, muszáj sportolni. Ma kezdődik, és szeptember 30-áig tart a Be Active elnevezésű Európai Sporthét, amihez Nagyváradon, Székelyhídon és más helyszíneken is sport- és szabadidős programok kapcsolódnak. Nagyváradon például holnap 17 órától szabadtéri játékokkal várják a 15 év felettieket, Székelyhídon pedig ma és holnap asztaltenisz, kerékpározás és szórakoztató öttusa szerepel a programban. Szeptember 26-án a Sebeskörös partján 11 órától a senior tánc bemutató lesz, déltől a szabadtéri júga az Era Parkban, és meg sok minden más is vár benneteket. A neten a teljes program kínálatot megtaláljátok. Tehát ma kezdődik, és szeptember 30-áig tart a Be Active Európai Sporthét, amihez itt Váradon is tudtok csatlakozni. Egy kis mozgás még soha senkinek nem ártott, úgyhogy érdemes kihasználni ezt a lehetőséget, de lehet mozogni majd mindjárt Kelly Clarkson dalára is, de majd a Behind This Hazel Eyes.
1: Itt a Plusz FM. Reklám. A Viva takarmányok gyártója kukoricát vásárol. Érdeklődni a 0733 0678 21-es telefonszámon lehet.
2: A Brickhóban szeptember 30-áig 10%-os kedvezményt kapsz utalvány formájában a teljes EPS 80 expandált polisztirol hablemez kínálatra, valamint a fényes barna trapézlemez 10%-os kedvezménnyel négyzetméterenként mindössze 17 lej 60-ban ért vásárolhatod meg. Brickhó, együtt munkára készen!
3: Ati Compressore. Téged is várunk új üzletünkben, Kovácsiban, a 21G szám alatt, ahol széles választékban találsz kompresszorokat, pótalkatrészeket, kiegészítőket és szerszámokat. Ezen kívül professzionális karbantartási szolgáltatásokat is kínálunk. Hívd minket a 0742 99 86 36-os telefonszámon, vagy látogass el az aticompressoreshop.ro-ra további információkért.
1: És most vissza a zenéhez.
0: Teszünk róla, hogy jól szóljanak a következő percek, és hozzuk nektek a legnagyobb kedvenceket. Sam Fender és a People Watching, előtte pedig Kelly Clarkson és a Behind This Hazel Eyes.
1: Slágerek, magyar kedvencek Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

Plusz FM, slágerek és magyar kedvencek Nagyváradon. A Sláger Plusz hallgatjátok, 0359 17 22 22, ez a telefonszámunk. Ha bármi mondandótok, kérdésetek van, akkor itt vagyunk, csörögjetek ide hozzánk nyugodtan. Egyébként pedig jön Harry Styles. Neki egyébként úgy indult a karrierje, hogy gyerekkorában kapott egy játék karaoke gépet a nagypapájától, aki azok szerint már elég korán felismerte a tehetségét, ebbe énekelgetett. Az első dal pedig, amit fölvett, az egy Elvis Presley feldolgozás volt, a The Girl of My Best Friend. Hát azóta mondjuk elég messzire jutott. Harry Styles és az új dal, az American Girls, most a Plusszal.

0: Kossz FM, a Sláger Pluszt hallgatjátok. Jönnek most a 6 órás hírek Keserű Tomitól, aztán pedig egy olyan dallal folytatjuk, amiben a popvilág két igazi nagy ágyúja fogott össze. Bármilyen hihetetlen, de ők ezelőtt a dal előtt soha sehol semmilyen formában nem dolgoztak még közösen. Jennifer Lopezről és David Guettáról van szó, jön tőlük mindjárt a Safe Tonight.
1: Itt a Plusz FM. Reklám.
2: Szupeko, alacsony árak, rövid reklámok. Szeptember 23-áig az 500 g-os Fortuna Rendezvous őrölt kávéjára 37,99 bani, valamint a 6 dobozos egyenként 0,5 literes Bucsécs világos sörára mindössze 14,95 bani. Szupeko, szuper megtakarítás naponta.
3: Amikor az élet nehéz perceket hoz, jó tudni, hogy van, aki segít. Az út végén temetkezési vállalat mindenben támogat, éjjel-nappal. Teljes körű ügyintézés, orvosi és hivatalos teendők intézése, törődés, odafigyelés és megbízhatóság. Mi önök mellett állunk. Nagyvárad, Primariei utca 62, telefon 0722 155 655 és 0724 246 911.
4: Ezen a héten a Lakokos Hipermarket kínálatában az 1 kg-os hajdúliszt 2 lej 9 bani, a 2 literes szénsavas, illetve szénsavmentes Apuseana ásványvíz 1 lej 59 bani. Az ajánlat a készlet erejéig tart. Lakokos Hipermarket, Bihar Püspökiben, a Szújsulói utca 10A alatt.
1: FM-en, interneten és mobilon, Nagyvárad, az ország és a világ hírei. A Plusz FM hírszolgálat.
5: 76%-os feltöltöttséggel várják a telet a hazai gáztározók. Bár ez elmarad az egy évvel korábbi szinttől, október 31-ig meg fogjuk haladni a 90%-ot. Kedvezményt szavazott meg a szenátus az egyszülős családoknak. Legalább 3 munkanapnyi pótszabadságot biztosít a gyermeküket egyedülnevelő alkalmazottak számára. Egyre több romániai családot érint az Alzheimer-kór. Köszöntelek benneteket, Keserű Tomi vagyok, ezek a Plusz FM hírei. 76%-os feltöltöttséggel várják a telet a hazai gáztározók. Bár ez elmarad az egy évvel korábbi szinttől, azonban pánikra semmi ok. Október 31-ig meg fogjuk haladni a 90%-ot. Az uniós átlagnál azonban jobban állunk. Németországnak például csak 56%-ban sikerült feltöltenie a készleteit. Az uniós tagállamok többségénél már csak azért is jobban állunk, mivel jelentős tételt jelent a belföldi gáztermelés. A két legnagyobb kitermelő, a Romgáz és az OMV Petrom, napi 23-24 millió köbméter földgázt hoz felszínre, de nem elhanyagolható a Fekete-tengeri gázt kiaknázó BSOG hozzájárulása sem. A hiányzó mennyiséget az import biztosíthatja. Mivel az időjárás az El Niño hatása alatt áll, nagy a valószínűsége, hogy a szokásosnál enyhébb telünk lesz, ami kompenzálhatja a tározók viszonylag alacsony töltöttségi szintjét. Kedvezményt szavazott meg a szenátus az egyszülős családoknak. Legalább 3 munkanapnyi pótszabadságot biztosít a gyermeküket egyedülnevelő alkalmazottak számára. Az intézkedés költségvetési és adminisztratív hatása elenyésző, figyelembe véve a kedvezményezettek viszonylag alacsony arányát, valamint azt a tényt, hogy a javaslat nem igényel közvetlen pénzügyi juttatásokat az állami költségvetésből, fejtették ki az előterjesztők. A törvényjavaslat ezt követően a döntéshozó fórumként eljáró képviselőház elé kerül vitára és végső szavazásra. Több mint 12 ezer új Alzheimer-kóros esetet regisztráltak a házi orvosok Romániában, ám a ténylegesen érintettek száma ennél lényegesen magasabb lehet. Számos megbetegedést ugyanis egyáltalán nem diagnosztizálnak, vagy csak nagyon késői stádiumban ismerik fel, hívta fel a figyelmet az Országos Közegészségügyi Intézet. Az Egészségügyi Mérés és Értékelési Intézet becslései szerint a demenciával küzdők száma riasztó mértékben növekszik. Míg 2019-ben 341.195 esetet tartottak számon, ez 2050-re várhatóan eléri az 577.177-et. A szakemberek szerint a korai tünetek felismerése, valamint a megfelelő ellátáshoz és támogatáshoz való hozzáférés alapvetően meghatározza az érintettek és családjaik életminőségét. A korai és pontos diagnózis lehetővé teszi a személyre szabott orvosi és szociális segítségnyújtást. A félelem és a társadalmi megbélyegzés ugyanakkor még mindig komoly akadályt jelent. Az érintettek és hozzátartozóik 46%-a számolt be arról, hogy a megbélyegzés miatt halogatta a kivizsgálást.
1: Plusz FM. időjárás jelentés.
0: A következő napok fokozatos javulást hozhatnak az időjárásban. Holnap még többnyire felhős lesz az ég, reggel 7, napközben 18 fokot mérhetünk. Pénteken már több órás napsütés várható, a reggeli órákban 8, délután 18 fok körül alakulhat a hőmérséklet. Szombaton pedig újabb néhány fokot melegszik az idő, napos időszakok lesznek és 21 fokos maximum lehet Nagyváradon. A hét végéhez közeledve egyre kellemesebb idő várható, tehát ugyanakkor a reggelek továbbra is hűvösek, sőt, szinte hidegek maradnak. A nagy napi hőingás megterhelheti a szervezet alkalmazkodó képességét, főleg az időjárás változásra érzékenyeknél. Délután már kellemes lehet a hőérzet, reggelenként azonban továbbra is szükség lesz egy plusz pulóverre.
6: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta.
7: Az időjárás jelentést a Viva Csibe és takarmányboltok támogatták.
1: Közlekedési információk.
0: Váradon a Republics utcai szakasz a november 1-ig teljesen zárva marad. A Körös Áruháztól a 79A számú ingatlan környékéig nem lehet behajtani. A Múzeulói utcán a Kanonok sora és a Republics utca között szintén nem lehet áthajtani. Ezen a környéken mindenképpen a kijelölt kerülő utakat használjátok. Az Uzinelor úton a Borsi út felől egy sávra szűkül a forgalom, ráadásul lámpa irányítja az áthaladást, ezért itt hosszabb várakozás is előfordulhat. A Stefáncsil Mária és a Theodor Ness utca kereszteződésében pedig ne a megszokott lámpát keressétek, jelenleg ideiglenes körforgalom szabályozza a forgalmat. És jöhetnek a ti infóitok is, írjátok a Plusz FM Facebook oldalán, vagy hívjátok a 0359 17 22 22-t. Jó utat!
1: És most élőben Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel.
0: Jó estét, sziasztok! Ez itt a Plusz FM, és ez itt a mai Sláger Plusz. 6 óra elmúlt, nagyon remélem, hogy már otthon pihentek, gyűjtitek az erőt a holnaphoz, mi pedig itt leszünk nektek közben a legjobb zenékkel. Jön J-Lo és David Guetta, és a Save Me Tonight!
1: Slágerek, magyar kedvencek, nagyvárad!

A régi Krisztina Aguilera dalok a legjobbak. Ez volt tőle a Come On Over Baby, itt a Plusz FM-en. Slágerek és magyar kedvencek Nagyváradon. És jó hírem van, a Szigligeti Színházban újraindul a Daraboló elnevezésű felolvasós színházi sorozat. Szeptember 27-én vasárnap 17 órától például a Bodegában várnak benneteket. A Magyar Dráma hete alkalmából Egressy Zoltán Portugál című darabját hallhatjátok Hunyadi István rendezésében. Az előadás után pedig Egressy Zoltánnal Simon Judit újságíró beszélget majd. Úgyhogy vasárnap estére van programotok, várnak benneteket a Bodegában. Jó szórakozást és tartalmas időtöltést kívánunk hozzá, és itt a következő percekre is adunk nektek programot, ne aggódjatok, hozzuk nektek a legjobb zenéket. Itt van Eva Max és a Millie.

0: Plusz FM, slágerek és magyar kedvencek Nagyváradon. Jó pihenést mindenkinek, a Sláger Pluszt halljátok. És egy jó lehetőség, most akár havi 2250 lej támogatást is kaphatnak azok a Bihar megyei cégek, amelyek bizonyos álláskeresőket vesznek fel. A támogatás általában egy éven keresztül jár. Ha például frissen végzett pályakezdőt, 50 év feletti vagy tartósan munkanélküli személyt, egyedülálló munkanélküli szülőt, vagy legalább 3 kiskorú gyermeket nevelő munkanélküli anyát alkalmaznak határozatlan időre. Ugyanez vonatkozik bizonyos korábban büntetés végrehajtási vagy más bírósági intézkedésekben érintett álláskeresők foglalkoztatására is. A fogyatékkal élő pályakezdő alkalmazásakor a havi 2250 lejes támogatás 18 hónapon át igényelhető. Ehhez a munkáltatónak először megállapodást kell kötnie a Bihar megyei munkaerőfoglalkoztatási ügynökséggel. Az ehhez szükséges dokumentumokat egyébként csak elektronikusan lehet benyújtani. Szóval ez egy jó lehetőség lehet sokaknak. További info az ügynökség honlapján kérhető, vagy hívhatjátok őket a 0259 43 68 21-es telefonszámon is. Érdemes utána nézni ennek a lehetőségnek. Itt a Plusz FM-en pedig Elton John és Britney dala csőre töltve, majd tőlük a Hold Me Closer.
1: Itt a Plusz FM. Reklám. A Viva takarmányok gyártója kukoricát vásárol. Érdeklődni a 0733 0678 21-es telefonszámon lehet.
2: Új tanév, új füzetek, új kihívások, és persze ott a tábla meg az íróasztal. Sok jegyzetelés, olvasás, tanulás vár a gyerekekre, ezért érdemes már a tanév kezdetén ellenőriztetni a látásukat. Foglalj időpontot térítéses orvosi szemvizsgálatra a Márkot Optiknál, hogy gyermeket felkészülten és tisztán lássa az új tanév minden kihívását. Tanítók, tanárok és egyetemisták számára az optometriai vizsgálat ingyenes. Érdeklődj a 0359 451 913-as telefonszámon. Márkot Optik. Tisztán a világot!
3: Nem lehet mindenkiből autóversenyző, de egy jó csapat mögötted is állhat. Jani kaucsok, új gumiabroncsok és új felnék, gumicsere és gumijavítás, centírozás és felnijavítás. Címünk Máté Korvin utca 163, telefonszám 0722 629 238.
4: Jani kaucsok, a Continental által gyártott Pontes gumiabroncsok kizárólagos Bihar megyei forgalmazója.
5: Készülj egy igazi mozis hétvégére is, ezúttal ennél többre is. Élvezd a filmeket egy csodálatos borvidéken minőségi borokat kóstolva. Szeptember 25-e és 27-e között a TIFF Orádea több mint 30 vetítést hoz el. Cannes-ban és Locarno-ban is díjazott filmeket, élőzenés különleges előadásokat, valamint személyes találkozásokat színészekkel és rendezőkkel. Jegyeket, bérleteket, illetve további információkat az oradea.tiff.ro oldalon és az Eventbook-on találsz. Gyere és élj át egy egészen különleges hétvégét, mintha te magad is benne lennél a moziban.
6: Szupeko! Alacsony árak, rövid reklámok. Szeptember 23-áig az 500 g-os Fortuna Rendezvous őrölt kávéjára 37,99 bani, valamint a 6 dobozos egyenként 0,5 literes Bucsécs világos sörára mindössze 14,95 bani. Szupeko! Szuper megtakarítás naponta!
1: És most vissza a zenéhez!
0: Használati utasítás a következő percekhez! Nyissátok nagyra a fületeket, és élvezzétek itt a jobbnál jobb zenéket. A magyarok közül jön majd az emberek és a száz út, előtte pedig Elton John és Britney és a Hold Me Closer.
1: Slágerek, magyar kedvencek Nagyváradon.
7: Ez a Plusz FM.
1: Ez a Plusz

Ez a Plusz FM, slágerek és magyar kedvencek Nagyváradon, pörög a mai Sláger Plusz, Shakira dalszolt az előbb, ez volt a Hips Don't Lie. Ha pedig ti is beleszólnátok a mai estébe, akkor hívjatok 0359 17 22 22 a telefonszámunk, és a világ legfiatalabb Elvis imitátorával folytatjuk most. Hihetetlen, de még csak 4 éves volt, amikor állítólag már fellépett különböző színpadokon Elvis számokkal. Nem hisztek el, de Bruno Marsról van szó, így indult a karrierje, jön tőle az On My Soul.

0: Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Watch me dance, dance the night away. It's not about the money. We don't need your money. És legkedvesebb magyar kedvenceink.
1: Ebből fent nincs baj, nincs haragban senkivel.
2: Volt, ami volt, lesz, ami lesz. Megérinthetjük az eget.
0: Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

Plusz FM, slágerek és magyar kedvencek Nagyváradon. 7 óra van, úgyhogy én most szépen elköszönök tőletek. Megyek, mielőtt még Vilmos túladagolást kaptok itt belőlem ma délután. Örülök, hogy együtt töltettük az elmúlt órákat. Holnap 3-kor újra találkozunk. Nyugi, a Plusz FM-en addig is lesz mit hallgatni. Például mindjárt jön a Follow the

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Hiába tartja fenn a pénzügyminisztérium a gázolaj jövedéki adójának 25%-os csökkentését, a hazai töltőállomások egy részén ismét emelkedtek az árak. Aláírták az új járványkórház és tüdőgyógyászat finanszírozási szerződését, megépítése Nagyvárad történetének legnagyobb beruházási projektje. Már nem Románia használja a legkevesebb gyomírtót az Európai Unióban. Köszöntelek benneteket, Kessérű Tomi vagyok, ezek a Plusz FM hírei. Hiába tartja fenn a pénzügyminisztérium a gázolaj jövedéki adójának 25%-os csökkentését, a hazai töltőállomások egy részén ismét emelkedtek az árak. Több forgalmazó is literenként 9 banival drágította a standard gázolajat, ezzel már 6. egymást követő napja folytatódik az áremelkedés. A mostani drágulásra néhány nappal azután került sor, hogy a pénzügyminisztérium úgy döntött, szeptember végéig fenntartja a standard gázolaj jövedéki adójának 25%-os csökkentését. A kedvezmény nélkül egy liter dízelt 2,80 lej jövedéki adó terhelne, jelenleg azonban ebből 2,10 lejt kell megfizetni. Ez viszont nem jelenti azt, hogy ugyanennyivel olcsóbb is lesz a gázolaj, mivel a végső árat az üzemanyag beszerzési ára, az áfa és a kereskedők alakítják. Az adócsökkentést különben már augusztusban is egy igen gyors drágulás követte. Aláírták az új járványkórház és tüdőgyógyászat finanszírozási szerződését. Megépítése Nagyvárad történetének legnagyobb beruházási projektje, amelyet a Nemzetközi Finanszírozású Projektek Menedzsment Igazgatósága valósít meg. A munkálatok jól haladnak, a kivitelezés 52%-on áll. Az épület tartó szerkezete teljes egészében elkészült, a belső terek kialakítása pedig csak nem befejeződött. A falak és belső térelválasztások nagy része szintén elkészült már. Ugyancsak előre haladott állapotban vannak a külső nyílászárók és az ablakok beépítésének munkálatai. A Bihar megyei sürgősségi klinikai kórházhoz tartozó új járványkórházban és tüdőgyógyászati intézményben folyamatos kórházi és járóbetegellátást biztosító részlegek, TBC gondozó műtőblokk, valamint diagnosztikai szolgáltatások kapnak helyet. Már nem Románia használja a legkevesebb gyomírtót az Európai Unióban, derül ki az ENSZ élelmezésügyi és mezőgazdasági világszervezetének adataiból. Idehaza 1,1 kg az egy év alatt hektáronként felhasznált vegyszerek átlagos mennyisége. Ennél két tagállamban, Svédországban és Bulgáriában kisebb a felhasználás. 2021-ben még mi voltunk az utolsók a vegyszerezés tekintetében. Hektáronként mindössze 0,6 kg gyomírtót használtak a gazdálkodók. Leginkább Máltán, Cipruson, Hollandiában és Belgiumban vegyszerezik a termelők a zöldségeket és a gyümölcsöket. Annak ellenére, hogy idehaza is nőtt a vegyszerezés, a Benelux államokban, a mezőgazdaságban még mindig 6-7-szer annyi gyomírtót használnak hektáronként, mint Romániában.
0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek,

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Hey now, you're an all-star. Get your game on, go play. És legkedvesebb magyar

0: Ez a Plusz FM nagyvárad.
1: Ez a város egyetlen magyar zenei rádiója.
2: Will you count me in?

0: Plusz FM. Reklám. A Banka Transzilvánia bemutatja az Orelia Festivalt. Négy színpad a város szívében. Látványos koncertek és felejthetetlen élmények. Első alkalommal Nagyváradon, Asaf Avidan. Velük együtt Andra, Smiley, Mira, Poszkító és még sokan mások. Légi színházi előadások a Szent László tér felett. Lenyűgöző utcai előadások. Fénysó a Sebeskörösön, drónsó és tűzijáték. Orelia Festival. Október 9-11. A rendezvény Nagyvárad polgármesteri hivatala és a Visit Orelia szervezi. További részletek az oreliafestival.ro oldalon.
1: Ezen a héten a Lakokos Hipermarket kínálatában az 1 kg-os hajdúliszt 2 lej 9 bani, a 2 literes szénsavas, illetve szénsavmentes Apuseana ásványvíz 1 lej 59 bani. Az ajánlat a készlet erejéig tart. Lakokos Hipermarket, Bihar Püspökiben, a Szújsulói utca 10A alatt.
2: Készülj egy igazi mozis hétvégére is, ezúttal ennél többre is. Élvezd a filmeket egy csodálatos borvidéken, minőségi borokat kóstolva. Szeptember 25-e és 27-e között a TIFF Oradea több mint 30 vetítést hoz el. Cannes-ban és Locarno-ban is díjazott filmeket, élőzenés különleges előadásokat, valamint személyes találkozásokat színészekkel és rendezőkkel. Jegyeket, bérleteket, illetve további információkat az oradea.tiff.ro oldalon és az Eventbook-on találsz. Gyere és élj át egy egészen különleges hétvégét, mintha te magad is benne lennél a moziban.
0: És most vissza a zenéhez.
3: Slágerek,
0: magyar kedvencek Nagyváradon.
3: Ez a Plusz

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb

Dimension of the Groove.

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Elfogadták a megtakarítási és befektetési számlákról szóló tervezetet. A törvény 2027. január 1-től lép érvénybe, és egy teljesen új megtakarítási kultúrát honosít meg Romániában. Közvetlen vonatjáratok indulhatnak Nagyvárad és Arad felé is, a budapesti Liszt-Ferenc repülőtérről, a Magyar Vasút második aranykorát ígérő Baross Gábor vasútfejlesztési tervnek köszönhetően. Rábólintott a szenátus az iskolai egyenruha kötelező viselését előíró tervezetre. Köszöntelek benneteket, Keserű Tomi vagyok, ezek a Plusz FM hírei. Elfogadták a megtakarítási és befektetési számlákról szóló tervezetet. A törvény 2027. január 1-től lép érvénybe, és egy teljesen új megtakarítási kultúrát honosít meg Romániában. A rendszer működése rendkívül egyszerű. Az állampolgárok egy engedéllyel rendelkező alapkezelőnél vagy banknál nyithatják meg a számlát, ahova önkéntesen lehet befizetni saját, illetve bizonyos feltételekkel munkáltatói hozzájárulásból. A befektetések által elért nyereség a számlán marad, és nem adó. A pénz így évtizedeken át úgy kamatozik, hogy nem veszít az értékéből az éves adólevonások miatt. Az állami nyugdíj, a kötelező magánnyugdíj és az önkéntes magánnyugdíj teljesen érintetlen marad. Szakpolitikusok szerint erre azért van égető szükség, mert a jelenlegi nyugdíjrendszer egyre nehezebben tartható fenn. A demográfiai mutatók romlanak, kevés gyermek születik, sok az elvándorló aktív polgár, miközben a várható élettartam növekszik. Közvetlen vonatjáratok indulhatnak Nagyvárad és Arad felé is, a budapesti Liszt-Ferenc repülőtérről, a Magyar Vasút második aranykorát ígérő Baross Gábor vasútfejlesztési tervnek köszönhetően. A csaknem 10 milliárd eurós gigaberuházás új alapokra helyezi a magyarországi vasúti közlekedést a következő 10 évben, hosszabb távon pedig a modern nemzetközi vérkeringésbe is bekapcsolják az országot. A Budapest-Kolozsvár-Bukarest nagysebességű vasútvonal azonban nem szerepel a kirakat tervek között. Magyarország azt szeretné, ha a budapesti Liszt-Ferenc nemzetközi repülőtér leendő vasúti kapcsolata integrálódna az országos hálózatba, így a vonatok a fővároson túlra többek között Románia felé is tovább haladhatnának. A Klub Ferroviárnak adott interjújában Vitézy Dávid, a magyar közlekedési és beruházási miniszter kifejezetten Nagyváradot és Aradot is megemlítette azon városok között, amelyek profitálhatnak a Liszt-Ferenc repülőtér jövőbeli vasúti összeköttetéséből. Első házként szavazta meg a szenátus az iskolai egyenruha kötelező viselését előíró törvénytervezetet. Az iskolai egyenruha kinézetéről és egyes elemeiről az iskola igazgató tanácsa döntene, a szülői képviselet beleegyezésével. A tanintézet az elfogadott viseleten és az iskola nevét feltüntető jelvényen kívül nem írhatna elő más ruhadarabot vagy kiegészítőt. A tervezet értelmében az egyenruhák megvásárlásához jövedelemtől és családi helyzettől függően esetenként támogatást biztosítanának, amely akár a teljes költséget is fedezhetné. A kiadásokat helyi és megyei önkormányzati, illetve vissza nem térítendő külső forrásokból finanszíroznák.
0: És most Nagyváradról nagyváradiaknak. A vágány mellett tessék vigyázni. Indul a zenevonal.
2: Hello, Charlie vagyok.
3: Ákos vagyok.
4: Pataki Attila vagyok.
5: Rúzsa Magdi vagyok.
0: Induljon egy újabb óra a legnagyobb magyar slágerekkel, igazi különlegességekkel. Itt a Plusz FM-en.

0: valahol alszik már egy apró kis gyerek.
1: Minden hétköznap este 8-tól csak a Plus FM-en. Zenevonal. Csak magyar zenékkel.

rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kettő.

egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

itt a Plusz FM. Reklám. A Viva takarmányok gyártója kukoricát vásárol. Érdeklődni a 0733 0678 21-es telefonszámon lehet. Ezen a héten a Lakokos hipermarket kínálatában a 3,96 literes Persil Gel 58 lej 99 bani, a 269 ml-es Glade Spray Patron 13 lej 99 bani. Az ajánlat a készlet erejéig tart.

0: Lakokos Hipermarket Bihar Püspökiben, a Szújsuli út 10A alatt.
1: A Banka Transilvánia bemutatja az Orelia Festivalt. 4 színpad a város szívében. Látványos koncertek és felejthetetlen élmények. Első alkalommal Nagyváradon, Asaf Avidan. Velük együtt Andra, Smiley, Mira, Poszkító és még sokan mások. Légi színházi előadások a Szent László tér felett. Lenyűgöző utcai előadások. Fénysó a Sebeskörösön, drónsó és tűzijáték. Orelia Festival. Október 9-11. A rendezvény Nagyvárad polgármesteri hivatala és a Visit Oradia szervezi. További részletek az oradiafestival.ro oldalon.
2: És most vissza a zenéhez.
3: Slágerek,
2: magyar kedvencek Nagyváradon.
3: Ez a

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: 76%-os feltöltöttséggel várják a telet a hazai gáztározók. Bár ez elmarad az egy évvel korábbi szinttől, október 31-ig meg fogjuk haladni a 90%-ot. Kedvezményt szavazott meg a szenátus az egyszülős családoknak. Legalább 3 munkanapnyi pótszabadságot biztosít a gyermeküket egyedülnevelő alkalmazottak számára. Egyre több romániai családot érint az Alzheimer-kór. Köszöntelek benneteket, Keserű Tomi vagyok, ezek a Plusz FM hírei. 76%-os feltöltöttséggel várják a telet a hazai gáztározók. Bár ez elmarad az egy évvel korábbi szinttől, azonban pánikra semmi ok. Október 31-ig meg fogjuk haladni a 90%-ot. Az uniós átlagnál azonban jobban állunk. Németországnak például csak 56%-ban sikerült feltöltenie a készleteit. Az uniós tagállamok többségénél már csak azért is jobban állunk, mivel jelentős tételt jelent a belföldi gáztermelés. A két legnagyobb kitermelő a Romgáz és az OMV Petrom napi 23-24 millió köbméter földgázt hoz felszínre, de nem elhanyagolható a Fekete-tengeri gázt kiaknázó BSOG hozzájárulása sem. A hiányzó mennyiséget az import biztosíthatja. Mivel az időjárás az El Niño hatása alatt áll, nagy a valószínűsége, hogy a szokásosnál enyhébb telünk lesz, ami kompenzálhatja a tározók viszonylag alacsony töltöttségi szintjét. Kedvezményt szavazott meg a szenátus az egyszülős családoknak. Legalább 3 munkanapnyi pótszabadságot biztosít a gyermeküket egyedülnevelő alkalmazottak számára. Az intézkedés költségvetési és adminisztratív hatása elenyésző, figyelembe véve a kedvezményezettek viszonylag alacsony arányát, valamint azt a tényt, hogy a javaslat nem igényel közvetlen pénzügyi juttatásokat az állami költségvetésből, fejtették ki az előterjesztők. A törvényjavaslat ezt követően a döntéshozó fórumként eljáró képviselőház elé kerül vitára és végső szavazásra. Több mint 12 000 új Alzheimer-kóros esetet regisztráltak a házi orvosok Romániában, ám a ténylegesen érintettek száma ennél lényegesen magasabb lehet. Számos megbetegedést ugyanis egyáltalán nem diagnosztizálnak, vagy csak nagyon késői stádiumban ismerik fel, hívta fel a figyelmet az Országos Közegészségügyi Intézet. Az Egészségügyi Mérés és Értékelési Intézet becslései szerint a demenciával küzdők száma riasztó mértékben növekszik. Míg 2019-ben 341.195 esetet tartottak számon, ez 2050-re várhatóan eléri az 577.177-et. A szakemberek szerint a korai tünetek felismerése, valamint a megfelelő ellátáshoz és támogatáshoz való hozzáférés alapvetően meghatározza az érintettek és családjaik életminőségét. A korai és pontos diagnózis lehetővé teszi a személyre szabott orvosi és szociális segítségnyújtást. A félelem és a társadalmi megbélyegzés ugyanakkor még mindig komoly akadályt jelent. Az érintettek és hozzátartozóik 46%-a számolt be arról, hogy a megbélyegzés miatt halogatta a kivizsgálást.
0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek,

slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradó. Ez a Plusz FM. A story. Locker.

0: interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Hiába tartja fenn a pénzügyminisztérium a gázolaj jövedéki adójának 25%-os csökkentését, a hazai töltőállomások egy részén ismét emelkedtek az árak. Aláírták az új járványkórház és tüdőgyógyászat finanszírozási szerződését, megépítése Nagyvárad történetének legnagyobb beruházási projektje. Már nem Románia használja a legkevesebb gyomirtót az Európai Unióban. Köszöntelek benneteket, Kessérű Tomi vagyok, ezek a Plusz FM hírei. Hiába tartja fenn a pénzügyminisztérium a gázolaj jövedéki adójának 25%-os csökkentését, a hazai töltőállomások egy részén ismét emelkedtek az árak. Több forgalmazó is literenként 9 banival drágította a standard gázolajat, ezzel már 6. egymást követő napja folytatódik az áremelkedés. A mostani drágulásra néhány nappal azután került sor, hogy a pénzügyminisztérium úgy döntött, szeptember végéig fenntartja a standard gázolaj jövedéki adójának 25%-os csökkentését. A kedvezmény nélkül egy liter dízelt 2,80 lej jövedéki adó terhelne, jelenleg azonban ebből 2,10 lejt kell megfizetni. Ez viszont nem jelenti azt, hogy ugyanennyivel olcsóbb is lesz a gázolaj, mivel a végső árat az üzemanyag beszerzési ára, az ÁFA és a kereskedők alakítják. Az adócsökkentést különben már augusztusban is egy igen gyors drágulás követte. Aláírták az új járványkórház és tüdőgyógyászat finanszírozási szerződését. Megépítése Nagyvárad történetének legnagyobb beruházási projektje, amelyet a Nemzetközi Finanszírozású Projektek Menedzsment Igazgatósága valósít meg. A munkálatok jól haladnak, a kivitelezés 52%-on áll. Az épület tartó szerkezete teljes egészében elkészült, a belső terek kialakítása pedig csak nem befejeződött. A falak és belső térelválasztások nagy része szintén elkészült már. Ugyancsak előre haladott állapotban vannak a külső nyílászárók és az ablakok beépítésének munkálatai. A Bihar megyei sürgősségi klinikai kórházhoz tartozó új járványkórházban és tüdőgyógyászati intézményben folyamatos kórházi és járóbetegellátást biztosító részlegek, TBC gondozó műtőblokk, valamint diagnosztikai szolgáltatások kapnak helyet. Már nem Románia használja a legkevesebb gyomirtót az Európai Unióban, derül ki az ENSZ élelmezésügyi és mezőgazdasági világszervezetének adataiból. Idehaza 1,1 kg az egy év alatt hektáronként felhasznált vegyszerek átlagos mennyisége. Ennél két tagállamban, Svédországban és Bulgáriában kisebb a felhasználás. 2021-ben még mi voltunk az utolsók a vegyszerezés tekintetében, hektáronként mindössze 0,6 kg gyomirtót használtak a gazdálkodók. Leginkább Máltán, Cipruson, Hollandiában és Belgiumban vegyszerezik a termelők a zöldségeket és a gyümölcsöket. Annak ellenére, hogy idehaza is nőtt a vegyszerezés, a Benelux államokban, a mezőgazdaságban még mindig 6-7-szer annyi gyomirtót használnak hektáronként, mint Romániában.
0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyvárad.

0: Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Watch me dance, dance the night away. It's not about the money, money, money. We don't need your money, money. És legkedvesebb magyar kedvenceink.
1: Amböffet nincs, baj nincs harapban, senkivel.
2: Volt, ami volt, lesz, ami lesz, megéríthetjük az eget.
0: Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Hey now, you're an all-star. Get your game on, go play. És legkedvesebb magyar kedvenc.

0: Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Watch me dance, dance the night away. It's not about the money, money, money. We don't need your money, money. És legkedvesebb magyar kedvenceink.
1: Ebből fent nincs baj, nincs haragban, senkivel.
2: Volt, ami volt, lesz, ami lesz, megéríthetjük az eget.
0: Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Elfogadták a megtakarítási és befektetési számlákról szóló tervezetet. A törvény 2027. január 1-től lép érvénybe, és egy teljesen új megtakarítási kultúrát honosít meg Romániában. Közvetlen vonatjáratok indulhatnak Nagyvárad és Arad felé is, a budapesti Liszt-Ferenc repülőtérről, a Magyar Vasút második aranykorát ígérő Baross Gábor vasútfejlesztési tervnek köszönhetően. Rábólintott a szenátus az iskolai egyenruha kötelező viselését előíró tervezetre. Köszöntelek benneteket, Keserű Tomi vagyok, ezek a Plusz FM hírei. Elfogadták a megtakarítási és befektetési számlákról szóló tervezetet. A törvény 2027. január 1-től lép érvénybe, és egy teljesen új megtakarítási kultúrát honosít meg Romániában. A rendszer működése rendkívül egyszerű. Az állampolgárok egy engedéllyel rendelkező alapkezelőnél vagy banknál nyithatják meg a számlát, ahova önkéntesen lehet befizetni saját, illetve bizonyos feltételekkel munkáltatói hozzájárulásból. A befektetések által elért nyereség a számlán marad, és nem adózik. A pénz így évtizedeken át úgy kamatozik, hogy nem veszít az értékéből az éves adólevonások miatt. Az állami nyugdíj, a kötelező magánnyugdíj és az önkéntes magánnyugdíj teljesen érintetlen marad. Szakpolitikusok szerint erre azért van égető szükség, mert a jelenlegi nyugdíjrendszer egyre nehezebben tartható fenn. A demográfiai mutatók romlanak, kevés gyermek születik, sok az elvándorló aktív polgár, miközben a várható élettartam növekszik. Közvetlen vonatjáratok indulhatnak Nagyvárad és Arad felé is, a budapesti Liszt-Ferenc repülőtérről, a Magyar Vasút második aranykorát ígérő Baross Gábor vasútfejlesztési tervnek köszönhetően. A csaknem 10 milliárd eurós gigaberuházás új alapokra helyezi a magyarországi vasúti közlekedést a következő 10 évben, hosszabb távon pedig a modern nemzetközi vérkeringésbe is bekapcsolják az országot. A Budapest-Kolozsvár-Bukarest nagysebességű vasútvonal azonban nem szerepel a kirakat tervek között. Magyarország azt szeretné, ha a budapesti Liszt-Ferenc nemzetközi repülőtér leendő vasúti kapcsolata integrálódna az országos hálózatba, így a vonatok a fővároson túlra többek között Románia felé is tovább haladhatnának. A Klub Ferroviárnak adott interjújában Vitézi Dávid, a magyar közlekedési és beruházási miniszter kifejezetten Nagyváradot és Aradot is megemlítette azon városok között, amelyek profitálhatnak a Liszt-Ferenc repülőtér jövőbeli vasúti összeköttetéséből. Első házként szavazta meg a szenátus az iskolai egyenruha kötelező viselését előíró törvénytervezetet. Az iskolai egyenruha kinézetéről és egyes elemeiről az iskola igazgató tanácsa döntene, a szülői képviselet beleegyezésével. A tanintézet az elfogadott viseleten és az iskola nevét feltüntető jelvényen kívül nem írhatna elő más ruhadarabot vagy kiegészítőt. A tervezet értelmében az egyenruhák megvásárlásához jövedelemtől és családi helyzettől függően esetenként támogatást biztosítanának, amely akár a teljes költséget is fedezhetné. A kiadásokat helyi és megyei önkormányzati, illetve visszanemtérítendő külső forrásokból finanszíroznák.
0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyvárad.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvenc.

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: 76%-os feltöltöttséggel várják a telet a hazai gáztározók. Bár ez elmarad az egy évvel korábbi szintől, október 31-ig meg fogjuk haladni a 90%-ot. Kedvezményt szavazott meg a szenátus az egyszülős családoknak. Legalább 3 munkanapnyi pótszabadságot biztosít a gyermeküket egyedülnevelő alkalmazottak számára. Egyre több romániai családot érint az Alzheimer-kór. Köszöntelek benneteket, Keserű Tomi vagyok, ezek a Plusz FM hírei. 76%-os feltöltöttséggel várják a telet a hazai gáztározók. Bár ez elmarad az egy évvel korábbi szintől, azonban pánikra semmi ok. Október 31-ig meg fogjuk haladni a 90%-ot. Az uniós átlagnál azonban jobban állunk. Németországnak például csak 56%-ban sikerült feltölteni a készleteit. Az uniós tagállamok többségénél már csak azért is jobban állunk, mivel jelentős tételt jelent a belföldi gáztermelés. A két legnagyobb kitermelő a Romgáz és az OMV Petrom napi 23-24 millió köbméter földgázt hoz felszínre, de nem elhanyagolható a Fekete-tengeri gázt kiaknázó BSOG hozzájárulása sem. A hiányzó mennyiséget az import biztosíthatja. Mivel az időjárás az El Niño hatása alatt áll, nagy a valószínűsége, hogy a szokásosnál enyhébb telünk lesz, ami kompenzálhatja a tározók viszonylag alacsony töltöttségi szintjét. Kedvezményt szavazott meg a szenátus az egyszülős családoknak, legalább 3 munkanapnyi pótszabadságot biztosít a gyermeküket egyedülnevelő alkalmazottak számára. Az intézkedés költségvetési és adminisztratív hatása elenyésző, figyelembe véve a kedvezményezettek viszonylag alacsony arányát, valamint azt a tényt, hogy a javaslat nem igényel közvetlen pénzügyi juttatásokat az állami költségvetésből, fejtették ki az előterjesztők. A törvényjavaslat ezt követően a döntéshozó fórumként eljáró képviselőház elé kerül vitára és végső szavazásra. Több mint 12 000 új Alzheimer-kóros esetet regisztráltak a házi orvosok Romániában, ám a ténylegesen érintettek száma ennél lényegesen magasabb lehet. Számos megbetegedést ugyanis egyáltalán nem diagnosztizálnak, vagy csak nagyon késői stádiumban ismerik fel, hívta fel a figyelmet az Országos Közegészségügyi Intézet. Az Egészségügyi Mérés és Értékelési Intézet becslései szerint a demenciával küzdők száma riasztó mértékben növekszik. Míg 2019-ben 341.195 esetet tartottak számon, ez 2050-re várhatóan eléri az 577.177-et. A szakemberek szerint a korai tünetek felismerése, valamint a megfelelő ellátáshoz és támogatáshoz való hozzáférés alapvetően meghatározza az érintettek és családjaik életminőségét. A korai és pontos diagnózis lehetővé teszi a személyre szabott orvosi és szociális segítségnyújtást. A félelem és a társadalmi megbélyegzés ugyanakkor még mindig komoly akadályt jelent. Az érintettek és hozzátartozóik 46%-a számolt be arról, hogy a megbélyegzés miatt halogatta a kivizsgálást.
0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyvárad.

Rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Hey now, you're an all-star. Get your game on, go play. És legkedvesebb

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Hiába tartja fenn a pénzügyminisztérium a gázolaj jövedéki adójának 25%-os csökkentését, a hazai töltőállomások egy részén ismét emelkedtek az árak. Aláírták az új járványkórház és tüdőgyógyászat finanszírozási szerződését, megépítése Nagyvárad történetének legnagyobb beruházási projektje. Már nem Románia használja a legkevesebb gyomirtót az Európai Unióban. Köszöntelek benneteket, Kessérű Tomi vagyok, ezek a Plusz FM hírei. Hiába tartja fenn a pénzügyminisztérium a gázolaj jövedéki adójának 25%-os csökkentését, a hazai töltőállomások egy részén ismét emelkedtek az árak. Több forgalmazó is literenként 9 banival drágította a standard gázolajat, ezzel már 6. egymást követő napja folytatódik az áremelkedés. A mostani drágulásra néhány nappal azután került sor, hogy a pénzügyminisztérium úgy döntött, szeptember végéig fenntartja a standard gázolaj jövedéki adójának 25%-os csökkentését. A kedvezmény nélkül egy liter dízelt 2,80 lej jövedéki adó terhelne, jelenleg azonban ebből 2,10 lejt kell megfizetni. Ez viszont nem jelenti azt, hogy ugyanennyivel olcsóbb is lesz a gázolaj, mivel a végső árat az üzemanyag beszerzési ára, az ÁFA és a kereskedők alakítják. Az adócsökkentést különben már augusztusban is egy igen gyors drágulás követte. Aláírták az új járványkórház és tüdőgyógyászat finanszírozási szerződését. Megépítése Nagyvárad történetének legnagyobb beruházási projektje, amelyet a Nemzetközi Finanszírozású Projektek Menedzsment Igazgatósága valósít meg. A munkálatok jól haladnak, a kivitelezés 52%-on áll. Az épület tartó szerkezete teljes egészében elkészült, a belső terek kialakítása pedig csak nem befejeződött. A falak és belső térelválasztások nagy része szintén elkészült már. Ugyancsak előre haladott állapotban vannak a külső nyílászárók és az ablakok beépítésének munkálatai. A Bihar megyei sürgősségi klinikai kórházhoz tartozó új járványkórházban és tüdőgyógyászati intézményben folyamatos kórházi és járóbetegellátást biztosító részlegek, TBC gondozó műtőblokk, valamint diagnosztikai szolgáltatások kapnak helyet. Már nem Románia használja a legkevesebb gyomirtót az Európai Unióban, derül ki az ENSZ élelmezésügyi és mezőgazdasági világszervezetének adataiból. Idehaza 1,1 kg az egy év alatt hektáronként felhasznált vegyszerek átlagos mennyisége. Ennél két tagállamban, Svédországban és Bulgáriában kisebb a felhasználás. 2021-ben még mi voltunk az utolsók a vegyszerezés tekintetében, hektáronként mindössze 0,6 kg gyomirtót használtak a gazdálkodók. Leginkább Máltán, Cipruson, Hollandiában és Belgiumban vegyszerezik a termelők a zöldségeket és a gyümölcsöket. Annak ellenére, hogy idehaza is nőtt a vegyszerezés, a Benelux államokban, a mezőgazdaságban még mindig 6-7-szer annyi gyomirtót használnak hektáronként, mint Romániában.
0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek,

Váradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvenceink. Az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádiónk. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek. Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Watch me dance, dance the night away. És legkedvesebb magyar kedvenceink.
1: Befett nincs baj, nincs haragban senkivel.
2: Volt, ami volt, lesz, ami lesz. Megéríthetjük az eget.
0: Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Elfogadták a megtakarítási és befektetési számlákról szóló tervezetet. A törvény 2027. január 1-től lép érvénybe, és egy teljesen új megtakarítási kultúrát honosít meg Romániában. Közvetlen vonatjáratok indulhatnak Nagyvárad és Arad felé is, a budapesti Liszt-Ferenc repülőtérről, a Magyar Vasút második aranykorát ígérő Baross Gábor vasútfejlesztési tervnek köszönhetően. Rábólintott a szenátus az iskolai egyenruha kötelező viselését előíró tervezetre. Köszöntelek benneteket, Keserű Tomi vagyok, ezek a Plusz FM hírei. Elfogadták a megtakarítási és befektetési számlákról szóló tervezetet. A törvény 2027. január 1-től lép érvénybe, és egy teljesen új megtakarítási kultúrát honosít meg Romániában. A rendszer működése rendkívül egyszerű. Az állampolgárok egy engedéllyel rendelkező alapkezelőnél vagy banknál nyithatják meg a számlát, ahova önkéntesen lehet befizetni saját, illetve bizonyos feltételekkel munkáltatói hozzájárulásból. A befektetések által elért nyereség a számlán marad és nem adózik. A pénz így évtizedeken át úgy kamatozik, hogy nem veszít az értékéből az éves adólevonások miatt. Az állami nyugdíj, a kötelező magánnyugdíj és az önkéntes magánnyugdíj teljesen érintetlen marad. Szakpolitikusok szerint erre azért van égető szükség, mert a jelenlegi nyugdíjrendszer egyre nehezebben tartható fenn. A demográfiai mutatók romlanak, kevés gyermek születik, sok az elvándorló aktív polgár, miközben a várható élettartam növekszik. Közvetlen vonatjáratok indulhatnak Nagyvárad és Arad felé is, a budapesti Liszt-Ferenc repülőtérről, a Magyar Vasút második aranykorát ígérő Baross Gábor vasútfejlesztési tervnek köszönhetően. A csaknem 10 milliárd eurós gigaberuházás új alapokra helyezi a magyarországi vasúti közlekedést a következő 10 évben. Hosszabb távon pedig a modern nemzetközi vérkeringésbe is bekapcsolják az országot. A Budapest-Kolozsvár-Bukarest nagysebességű vasútvonal azonban nem szerepel a kirakat tervek között. Magyarország azt szeretné, ha a budapesti Liszt-Ferenc nemzetközi repülőtér leendő vasúti kapcsolata integrálódna az országos hálózatba, így a vonatok a fővároson túlra többek között Románia felé is tovább haladhatnának. A Klub Ferroviárnak adott interjújában Vitézi Dávid, a magyar közlekedési és beruházási miniszter kifejezetten Nagyváradot és Aradot is megemlítette azon városok között, amelyek profitálhatnak a Liszt-Ferenc repülőtér jövőbeli vasúti összeköttetéséből. Első házként szavazta meg a szenátus az iskolai egyenruha kötelező viselését előíró törvénytervezetet. Az iskolai egyenruha kinézetéről és egyes elemeiről az iskola igazgató tanácsa döntene, a szülői képviselet beleegyezésével. A tanintézet az elfogadott viseleten és az iskola nevét feltüntető jelvényen kívül nem írhatna elő más ruhadarabot vagy kiegészítőt. A tervezet értelmében az egyenruhák megvásárlásához jövedelemtől és családi helyzettől függően esetenként támogatást biztosítanának, amely akár a teljes költséget is fedezhetné. A kiadásokat helyi és megyei önkormányzati, illetve vissza nem térítendő külső forrásokból finanszíroznák.
0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek,

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: 76%-os feltöltöttséggel várják a telet a hazai gáztározók. Bár ez elmarad az egy évvel korábbi szinttől, október 31-ig meg fogjuk haladni a 90%-ot. Kedvezményt szavazott meg a szenátus az egyszülős családoknak. Legalább 3 munkanapnyi pótszabadságot biztosít a gyermeküket egyedülnevelő alkalmazottak számára. Egyre több romániai családot érint az Alzheimer-kór. Köszöntelek benneteket, Keserű Tomi vagyok, ezek a Plusz FM hírei. 76%-os feltöltöttséggel várják a telet a hazai gáztározók. Bár ez elmarad az egy évvel korábbi szinttől, azonban pánikra semmi ok. Október 31-ig meg fogjuk haladni a 90%-ot. Az uniós átlagnál azonban jobban állunk. Németországnak például csak 56%-ban sikerült feltölteni a készleteit. Az uniós tagállamok többségénél már csak azért is jobban állunk, mivel jelentős tételt jelent a belföldi gáztermelés. A két legnagyobb kitermelő, a Romgáz és az OMV Petrom, napi 23-24 millió köbméter földgázt hoz felszínre, de nem elhanyagolható a Fekete-tengeri gázt kiaknázó BSOG hozzájárulása sem. A hiányzó mennyiséget az import biztosíthatja. Mivel az időjárás az El Niño hatása alatt áll, nagy a valószínűsége, hogy a szokásosnál enyhébb telünk lesz, ami kompenzálhatja a tározók viszonylag alacsony töltöttségi szintjét. Kedvezményt szavazott meg a szenátus az egyszülős családoknak, legalább 3 munkanapnyi pótszabadságot.